Maurice Ravel nagyszerű zeneműve hangzott el, a Ludanyó meséi, a svéd rádiózenekar játszott. Most Esa-Pekka Salonen Gemini című alkotása következik. Salonen korunk egyik legismertebb karmestere, már 34 évesen a Los Angeles-i Filharmonikus zenekart vezette.

Esa-Pekka Salonen Gemini című kompozícióját játszotta a svéd rádiózenekar. A komponista 2021-ben búcsúzott a Filharmónia zenekar éléről, Jorma Panula nagyhírű iskolájának neveltje, 12 évig vezette azt az együttest. Most Ravel Scheherezádé dalciklusát halljuk.

Maurice Ravel Scheherezade dalciklusát Camilla Tilling és a Svéd Rádió zenekar szólaltatta meg. A ciklus Tristan Klingsor versei alapján készült. A Bolero szerzője egyébként a Pireneusokban született, és azt állította, hogy anyai ágon baszkok az ősei. Vito Dutoslavsitól a koncertot halljuk.

Vitor Dutoslavski koncertóját hallottunk, és maradunk is a lengyel zeneszerzőnél, aki a német megszállás alatt Varsóban volt, részt vett az ellenállási mozgalomban, még partizán dalokat is komponált. A II. Világháború alatt addig írott művei egy kivételével elvesztek. Most Sírfelirat című zeneművét halljuk.

Itt a Lutoszlavszki sír felirat című zeneművét Adrian Wilson és John Seely adta elő. Lutoszlavszki az 1930-as években végezte tanulmányait Varsóban, diplomázott zongorából és zeneszerzésből, erre az alkalomra írta a requiemjét. Ludwig Norman E-dur kvartettje következik a Notturnóban.

Ludwig Norman opuszusas E-dur kvartettjét a Berwald vonós négyes tagjai játszották. Norman remek karmester volt, és Franz Berwald, valamint Frederik Lindblad mellett a leghíresebb svéd komponisták között említik, műveiben túlnyomó részt, azt írják, hogy Schumann romantikus irányzatát követte. 4 óra van.

Harry Purcell a leghíresebb brit zeneszerző. A Tündér királynő opera zenéje tökéletesen idézi William Shakespeare világát, a mű alapjául szolgáló Szent Iváni Álom című zeneművet. Azt mondják a zenetudósok, hogy ez a mű talán kevésbé egységes, mint mondjuk az Arthur király. Sok az erőltetett betét szám benne, ami néha eltakarja a cselekmény mondani valóját. Purcell érdeme azonban a néhány olaszos ária és a nagyon színes hangszerelés. Simon Hayes válogatását halljuk, egy szvitszerű összeállítást, amiben az énekes szólisták mellett az Európai Unió barokk zenekarát halljuk, vezényel Paul Agnew.

Bye.

Bitch, you're the best.

Harry Purcell a Tündér királynő című operájából hangzott el egy összeállítás Simon Hakes válogatása. Előadták énekes szólisták és az Európai Unió barokkzenekara vezényelt Paul Agnew. Chopin négy balladája közül a negyediket halljuk. Most ez az F-moll ballada, Seung-hee Hyun zongorázik.

Mozart kis éjzene című tüneménye zenének románcát a Szlovén Rádió zenekar adta elő. Ahogy mondani szokták, ha Mozart nem írt volna más, csak ezt az egy zenét, akkor is a legnagyobbak között kellene a nevét említeni. Alexander Pitamics vezényelt. Mi pedig Mihály Glinka noktürnyét hallgatjuk meg.

Glinka Noktürnyét Branka Janjanin Magdalenics játszotta. Glinka jó módú szülők gyermeke volt, akinek ezernyi alkalma nyílt nem csak az olvasása, hanem a zenei művelődése is. Így sokat utazott és összeismerkedett kollégáival kontinens szerte. Johann Friedrich Fasch D-dur szonátája következik.

Johann Friedrich Fass D-dur szonátáját az Augiletti együttes adta elő. A Dresdai udvar híres muzsikusa Tamás templom növendéke volt, Kuhnau alatt, majd Bayreuthba került hegedűsnek. Alice Mary Smith zenéje következik, a Pandora szerencéje című zenemű 1875-ben készült, a nyitányt halljuk.

A Pandora szerencéje gitányát hallottuk, Alice Mary Smith zeneművét, amit a BBC koncertzenekara játszott. Azt mondják, hogy a komponista eleinte csak a dallamot találtak, és nem készített hangszerelést. Ez a zeneszerző hölgy egyébként tífuszban halt meg Londonban. Jacques Arcadel kórusműve következik, az Ave Maria.

Jacques Arcadel kórusművét hallottuk, az Ave Mariát előadta a Tallini fiú kórus. Liège városának nagyon híres szülöttei vannak. Itt látta meg a napvilágot Kis Piping, az első Karoling frank király, és Jacques Arcadel zeneszerző is. Most Nadia Boulanger három tételét halljuk.

három tétel Gordonkára és zongorára. Nadia Boulanger kompozícióját Despont Zoltán és Veselin Stanev játszotta. Despont Zoltán 1992-ben született svájci csellista, aki francia, Svájcból származik. Most Beethoven S-dur rondinóját hallgatjuk meg.

Beethoven Ezdurrondinóját a fesztivál fúvósok játszották. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Robert Kajanus első finn rapszódiája szól. Köszönöm, hogy velünk tartottak, remélem sikerült hangulatosabbá tenni az éjszaka magányos óráit. Búcsúzik Önöktől a hangmérnök Szabó Péter, a szerkesztő Katona Márta és a műsor vezetője Németh Attila.

0: 6 óra. Híreink következnek.
1: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Kócán Dávid. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta. A mai és a holnapi nap még kritikus lesz az alacsony vízellás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hozzátette, addig is a legfontosabb feladat a nukleáris biztonság fenntartása és a két aktív turbina védelme. Hazatérhet Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A lengyel hatóságok közölték, a sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben, de öten még ápolásra szorulnak. Hozzátették, 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók, a magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról, pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodik Varsó. A Medjugorjeból hazafelé tartó lengyel zarándokbusz vasárnap hajnalban borult fel Mezőkeresztesnél, a tragédiában 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek között a lánggépgyár és a klub Aliga területét, valamint a Margit-szigeti tenisstadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit. Hozzátette, a visszavonás nem befolyásolja a már kiadott építési engedélyeket, de megszűnnek a különleges szabályok és az önkormányzatok is visszakapják korábbi jogaikat. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A céljuk, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben tudja teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségét. A videó és minden szükséges információ megtalálható a nav.gov.hu oldalon. Országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, szánjon egy órát a véradásra. A véradóhelyek listája a szolgálat honlapján található. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A 4 napos rendezvényen 2 nagy színpadon magyar és külföldi könnyűzenei fellépők, valamint kertmozi, színház, légtánc bemutató és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzi játékával köszöntik. A MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra. Végül az időjárásról. Délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Nagy területen megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 19-25 fok között alakul. Adásainkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
0: Híreket hallottak. Műsorajánló. A színejava következő összeállításában az 1985-ös Távol Afrikától című film zenéjét mutatjuk be. Ezért a munkájáért John Barry, brit zeneszerző 1986-ban elnyerte a legjobb eredeti filmzenének járó Oscart. Színe java. A legjobb filmzenék. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Ma kora délután Johann Sebastian Bach műveket játszik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szimfonikus zenekara. A koncerten a 100 éve született Simon Albert karmester, zenetudós és zenepedagógus vezényel, akinek a Zene mindenkié címmel a rádióban is volt hangverseny ismertető műsora. 1978. március 19-i felvétel a Zeneakadémiáról, ma 13 óra 58 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Augusztus 20-a, egyszerre tisztelgés Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Ilona nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Az Ilona a Helena régi magyarosodott változata. Ha szeretnének, hozzászólhatnak műsorunkhoz SMS-t a 0630 30 30 160-as számra, e-mailt a muzsikálóreggel@radio.hu címre tudnak küldeni. Az ajánlóban elhangzott, hogy ma a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szimfonikus zenekarra játszik majd Bach műveket 13 óra 57 perccel Simon Albert emlékére, illetve ő fog vezényelni, és a mai reggelt mi is Johann Sebastian Bach zenéjével kezdjük, az 1043-as BWV számú D-moll kettős verseny harmadik tétele hangzik el. Hilary Hahn és Margaret Batjer játszik hegedűn a Los Angeles-i kamarazenekarral, a karmester Jeffrey Allen Kahane.

Micsoda napindítás Johann Sebastian Bach 1043-as BWV számú D-moll 2-s versenyének záró tételével. Hilary Hahn és Margaret Bátyér játszott hegedűn, a Los Angeles-i kamarazenekar Jeffrey Allen Kahane vezényelte. Bach maga is hisszük, hogy szerethette, illetve fontosnak tarthatta ezt a darabját, hiszen két csembalóra is átdolgozta később, tehát ez nem volt egyedi, több ilyen versenyből is valami különböző szóló hangszerekkel maradt fenn. Most Frédéric Chopin B-moll szkercója következik, a minek a közepén egyszer csak felbukkan egy lengyel karácsonyi ének, az Aludj kis Jézus, persze ugye lengyelül. Chopin ekkor már Párizsban élt, távol hazájától, és a darabot nem sokkal az 1830-31-es lengyel felkelés leverése után írta. Arthur Rubinstein játszik zongorán ezen az 1985-ös felvételen.

Frédéric Chopin b-moll szkercóját játszotta Arthur Rubinstein zongorám. Most Thomas Linley következik, akit gyakran angol Mozartként emlegetnek, és nem csak azért, mert szinte pontosan egyidősek voltak. Ugye mindketten 1956-ban születtek, és kamaszként találkoztak személyesen is Itáliában. Mozart később nagy elismeréssel beszélt Linleyről. A párhuzamnak azonban tragikus oldala is van. Linley még Mozartnál is sokkal fiatalabban, mindössze 22 évesen egy csónak balesetben halt meg. A Duenna nyitánya következik a The Parley of Instruments előadásában, vezénye Paul Nicholson.

Thomas Lindley a duenna nyitányát játszotta a The Parley of Instruments Paul Nicholson vezényletével. Hubai Jenő zenéje következik, akit eredetileg Huber Jenőként ismerhettek vagy neveztek. Pesten született német származású muzsikus családban, fiatalon azonban nevének magyarosítása mellett döntött, és később a Magyar Hegedű Iskola egyik meghatározó alakja lett. Most opusz 27-es numeró 6-as magyar költeményét Bársony Péter méhegedűn Gulyás Márta zongorája játssza.

0: Huba Jenő magyar költeményét játszott a Bársony Péter Méhegedűn, Gulyás Márta zongorán. Egy perc elmúlt fél hét.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Augusztus 18-án ma van Szent Ilona ünnepe, aki római császárné volt, Nagy Konstantin édesanyja, a régészek védőszentje. Ez a nap az ünnepe, ugye Rómában nagyon-nagyon sok olyan szentföldi emlék van, ami az ő közbejárására került oda. Ahogy említettük, ma van Simon Albert születésének 100. évfordulója, 1926. augusztus 18-án született Makón, karnagy, zenepedagógus, zenetudós, érdemes művész volt, és nagyon sok felvételt játszunk tőle itt a Bartók Rádióban, amikor a Liszt Ferenc Kamarazenek, illetve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szimfonikus zenekarát vezényli, hiszen ennek is sokáig ő volt a karmestere. 1969-től vezette át, illetve innentől kezdve hosszú éveken át vezette a Zeneakadémia zenekari gyakorlatát, és hát különösen sokat tett Bartók és a 20. századi zene megismertetéséért, az új zenei stúdió létrejöttét is ő kezdeményezte. Ma lenne 95 éves Keleti Éva, Kossuth Balázs Béla és Prima Primissima díjas fotóriporter, ugye ő 2026-ban idén hunyt el. Isten éltesse Bagdi Emőkét, klinikai szakpszichológust, pszichoterapeutát, a pszichológia tudomány kandidátusát, Prima Primissima díjas kerek születésnapját ünnepli. És ezen a napon hunyt el João Domingos Bomtempo, 1842-ben, Federico García Lorca 1936-ban, Lukin László pedig 2004-ben ő karnagy volt. Most Ludwig van Beethoven 8. szimfóniájából a 4. tételt játssza a londoni filharmonikus zenekar Klaus Tennstedt vezényletével.

Ez volt Ludwig van Beethoven 8. szimfóniájának 4. tétele, a londoni Philharmonikus zenekartól a karmester Klaus Tennstedt volt. Kamarazenével folytatjuk Georg Friedrich Händel 377-es BWV számú B-dur szonátájának első, második és harmadik tétele csendül fel, Pamela Thorby játszik blokkflőtén, Richard Igar orgonán.

Ez volt Georg Friedrich Händel 377-es BWV számú B-dur szonátájából az első három tétel. Pamela Thorby játszott blokkflőtén, Richard Iger zongora orgonán. Most George Bizet, a szép Perthi lány szvittjéből hallgatjuk meg az előjátékot. Eredetileg Sir Walter Scott képzeletében született meg ez az alak, The Fair Maid of Perth. 1828-ban jelent meg a regény, aztán a francia librettisták elég szabadon bántak Scott történetével, és ebből készült Bizet négy felvonásos operája, ebből pedig a Svit. A Loire-menti szimfonikus zenekar játszik, vezényel Marc Sustrot.

Georges Bizet, a szép Perthi lány szvitjéből az előjátékot játszott a Loire-menti szimfonikus zenekar, vezényelt Marc Sustro. Jean Sibelius, Pélias és Melizandjából következik most egy rövidke részlet a Tavasz a parkban. Az angol vonós zenekart William Booton dirigálja.

Jean Sibelius Pélias és Melizandjából a Tavasz a parkban című tételt játszott az angol vonós zenekar William Booton vezényletével. Az óra végén pedig Florence Price 1940-ben bemutatott harmadik szimfóniájából következik a Juba című tétel. Érdekes, hogy utána 60 évig nem játszották ezt a darabot, 2001-ben szólalt meg újra.

0: kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben, de öten még ápolásra szorulnak. Hozzátették, öt könnyebb sérültet autóval vittek hozzá a hozzátartozók, a magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodik Varsó. A lengyel zarándokbusz vasárnap hajnalban borult fel Mezőkeresztesnél, a tragédiában 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének biztosítása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől lehet elkezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Az elmúlt két év legnagyobb ukrán drón támadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. A tájékoztatás szerint Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, 180 eszközt megsemmisített az orosz légvédelem a főváros térségében. Egy gyermek megsérült, amikor találat ért egy lakóházat. Támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban, a legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. A háború óta jelentősen visszaesett a forgalom a stratégiai fontosságú szorosban, amelyen korábban a világ olajszállítmányainak mintegy egyötöde haladt át. Ma kezdődik a Debreceni Virágkarnevál. A rendezvényen több mint 300 program várja a látogatókat. A fő esemény a több százezer élő virággal díszített kocsik menete, amely augusztus 20-án vonul végig a karnevál útvonalán. A járműveket napközben a Nagyerdei stadionnál lehet megtekinteni. Éjszaka a belváros épületei és terei fényfestéssel kelnek életre. Ingyenes nagy koncertek lesznek a Kossuth téren, 8 helyszínen tánccsoportok mutatkoznak be, a kicsiket pedig a Galiba Gyermekfesztivál várja. A Debreceni Virágkarnevál vasárnapig tart. Miközben az aszály miatt alig jelennek meg a csípőszúnyogok, elszaporodtak a tigris szúnyogok a lakóövezetekben, ahol rendszeresen locsolnak. Emiatt a katasztrófavédelem célzottan platós járműre rögzített permetező berendezésekkel végzi a szúnyogírtást napnyugta után. A következő napokban Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés-megye néhány településén, valamint Budapesten és Szegeden is gyérítik a szúnyogokat. Végül az időjárásról. Délután leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délutánok, a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 23-29 fok.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Színejava következő összeállításában az 1985-ös Távol Afrikától című film zenéjét mutatjuk be. Ezért a munkájáért John Barry, brit zeneszerző 1986-ban elnyerte a legjobb eredeti filmzenének járó Oscart. Színejava. A legjobb filmzenék. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A prológ következő műsorában Erkel Ferenc Dózsa György című háromfelvonásos operáját elemzi László Ferenc. A mostani régebbi felvételen a címszerepet Gulyás Dénes énekli. A Honvéd férfi kart, a Magyar Rádió énekarát és szimfonikus zenekarát a 75 éves Kovács János irányítja. Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban.

0: legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntjük Ilona nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Ahogy ígértem, Franz Schubert B-dur polonézével megyünk tovább, amelyet a Wien Ensemble játszik.

Franz Schubert B-dur polonézét játszotta a Wien Ensemble. Most következzen születésnapi köszöntő Méri királynőnek, vagyis hát Mária királynőnek, Henry Purcell-től. Énekel Michael Chance és James Bowman, a Monteverdi kórust, valamint az angol barokk szólistákat Sir John Eliot Gardiner vezényli.

El tudjuk képzelni, hogy örült Mária királynő, amikor a születésnapi ódáit hallgatta, amelyet Henry Purcell komponált számára. Az utolsó ilyen óda 1694 tavaszán hangzott el, hiszen néhány hónappal később Mária váratlanul meghalt, és a következő királyi alkalom, amelyre Purcell zenét komponált, már a királynő temetése volt. Egyébként maga Purcell is csak néhány hónappal élte túl őt, 1695-ben 36 évesen halt meg. Robert Schumann Opus 26-os bécsi karneváljából a második és negyedik tétel csendül most fel Cifra György tolmácsolásában.

Robert Schumann bécsi karneváljából a románc és az intermezzo hangzott el, Szifra György játszott zongorán. Wolfgang Amadeus Mozart 364-es köhül jegyzékszámú Esz-dur szimfónia koncertántéjából hallgatjuk most meg a harmadik tételt, a prestót. Mozart ennél a műnél egy apró hangszeres trükkel segítette a brácsát, az eredeti szólam szerint a hangszer mind a négy húrját fél hanggal magasabbra kellett hangolni. Mozart ezért D-durban írta le a brácsa szólamát, amely így valójában Esz-durban szólalt meg. A szokatlan hangolással fényesebb, erőteljesebb hangot kapott a hangszer, és könnyebben került egyenrangú helyzetbe a hegedűvel. A finálé következik, Wilde Frank és Maxim Rissanov előadásában.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 364-es kehüljegyzékszámú Ez-dur szimfonia koncertantéjának harmadik tételét, a Prestót játszotta Wilde Frank hegedűn, Maxim Lisanov mély hegedűn, az Arcangelo zenekarral vezényelt Jonathan Cohen. 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, kulturális ajánlóval folytatjuk. Giacomo Puccini, Best of Puccini című előadása ezen a nyáron utoljára lesz a Magyar Állami Operaházban, ma este 19 órától, ugye egész nyáron átmentek az előadások. Most Nessun Dorma áriaest és Skikki 2.0. Augusztus 20-án csütörtökön 17 órától lesz a szimfonikus piknik Kugló Frepet a Magyar Promenád című koncert a Fertő Rákosi Kőfejtő és Barlang Színházban, illetve augusztus 21 és 23-a között 22. alkalommal várja a közönséget az Arcus Temporum Művészeti Fesztivál Pannonhalmán. Az esemény idén az iskola témáját járja körül a bencés rendező 500 éves jubileuma felé vezető, 3 éves készületi folyamat első állomásaként Szent Benedek gondolata nyomán, az Úr szolgálatának iskolája, ugye ez volt a gondolat. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András, Kossuth Díjas hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formája, aki a 100 éves Kurták György alkotótársául Johann Sebastian Bachot választotta. A fesztiválon bebocsátást nyerünk Parti Nagy Lajos szép irodalmi iskolájába, és két egyetem fiatal művészei alakítják át performanszá a monostor tereit. Ahogy azt Dejcsics Konrád atya, a fesztivál igazgatója kifejtette, a fesztivál olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. Folytassuk a zenehallgatást Szergej Rachmaninov D-moll szvittjéből az első tétellel, Denis Matsujev játszik zongorán.

Szergej Rachmaninov D-moll szvitjéből az első tételt játszotta Gyenyisz Macujev zongorán, és közben kaptunk egy remek szóviccet SMS-ben. Ezt most vettem észre, hiszen nagyon sok olyan felvételt sugárzunk, amely hírességekkel van tele, és azt írja egy kedves hallgatónk, hogy a hírességekkel teli mező az egy celebrét. Köszönjük szépen, ez jó volt. Gioacchino Rossini a Sevillai Borbély című operájának nyitánya következik most, amelyet többször is felhasznált Rossini. Igazából már 1813-ban elhangzott az Aurelio Anno in Palmira című komolyabb operájához, aztán két évvel később az Elizabetta Anglia királynő elé is oda tette, és aztán 1816-ban állította szolgálatba harmadszor, ezúttal ugye Figaroék elé, három teljesen különböző opera, ugyanaz a nyitány, és végül a harmadik cím ragadt rá örökre. Antonio Pappano vezényli a római Santa Cecilia Akadémia zenekarát.

Gioachino Rossini a Szeviai Barbé című operájának nyitányát játszotta a római Santa Cecilia Akadémia zenekara Antonio Pappano vezényletével. Szerencsés helyzetben volt Tommaso Albinoni, hiszen nem kellett sem templomi, sem udvari szolgálatba állnia, egy jómodú velencei papírkereskedő fia volt, ezért anyagilag függetlenül komponálhatott, és büszkén nevezte magát Dilettante Venetónak, velencei műkedvelőnek, ami azért elég csalóka szó, hiszen operáit és hangszeres műveit Európa szerte játszották. Most D-dur szonátájából két tétel következik, Boldocki Gábor játszik trombitán, Hedvig Bégrem csembalón, Fenyő László gordonkán.

Tommaso Albinoni D-dur szonátájának második és negyedik tételét játszottam Bolducki Gábor trombitán, Fenyő László gordonkán, Hedwig Milgram csembalón. Közben kaptunk még egy üzenetet. Egy kedves hallgatónk írja, hogy Vivaldi a tél második tételében én is lehangoltam a hegedűt félhanggal. A tanárnő nem volt oda érte. Ugye korábban szó volt ugye Mozart szimfonia koncertántéjáról, aminél a brácsát fel kellett hangolni egy kicsit. Köszönjük az üzenetet. Joseph Strauss Csacsogás című polkáját játsza most a bécsi filharmonikus zenekar Carlos Kleiber vezényletével.

Ez volt József Strauss Csacsogás című polkája, egy zenei tréfa. A történet szerint József 10 éves kislánya Karoline volt a család nagy csacsogója. Hát ez egy anekdota. Még a hírek és a kinyerme előtt meghallgatjuk Múció Clementi Opus 1 numero 2-es G-dur szonátájának második tételét, amelyet Howard Shelley játszik zongorán.

0: Ez volt Múció Clementi opusz 1, numero 2-es G-dur szonátájának második tétele, az Allegro assai Howard Shelley játszott zongorán, és azt hiszem, hogy sok olyan hallgatónk van, akik tanultak zongorázni, és nem kerülhették el Clementi szonátáit, vagy szonatinájáit. Talán nem ezek voltak a kedvenceink, de azért jó szolgálatot tettek, és szép zenék. Kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Kócán Dávid. Az elmúlt két év legnagyobb ukrán drón támadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, közülük 180-at semmisített meg az orosz

0: jelentés. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. A háború óta jelentősen visszaesett a forgalom a stratégiai fontosságú szorosban, amelyen korábban a világ olajszállítmányainak mintegy egyötöde haladt át. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A lengyel hatóságok közölték, a sérülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük 5-en még ápolásra szorulnak. Hozzátették. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók, a magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodik Varsó. A lengyel zarándokbusz vasárnap hajnalban borult fel Mezőkeresztesnél, a tragédiában 12-en meghaltak és 47-en megsérültek. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában elmondta, a következő 2 nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hozzátette, a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől lehet elkezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Havi teljesítmény arányos elszámolásra tér át a kivitelező a Mohácsi Dunahíd projektnél. A Dunaaszfalt ZRT abban állapodott meg a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal, hogy visszafizeti a teljesítéssel még le nem fedett előleget. A kivitelezés folyamatosan halad azokon a területeken, ahol nem függesztették fel a munkát. Az új megállapodás szerint az előleg nettó 45 milliárd forint, a Dunaaszfalt pedig vállalta, hogy több mint 58 milliárd forintot visszafizet. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A 4 napos rendezvényen könnyű zenei fellépők, kertmozi, színház, légtánc bemutató, gasztronómiai programok és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzijátékával köszöntik. A MÁV sűrített menetrenddel készül a fesztiválra. Délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok. Délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Zenei élmények a Várkert Bazárban. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának Zenében szabadon című különleges estje és Szentpéteri Csilla virtuóz koncertje gondoskodik a felejthetetlen nyári hangulatról. Búcsúztasd zenével a nyarat. Részletek várkertbazár.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
5: A színejava következő összeállításában az 1985-ös Távol Afrikától című film zenéjét mutatjuk be. Ezért a munkájáért John Barry, brit zeneszerző 1986-ban elnyerte a legjobb eredeti filmzenének járó Oscart. Színejava. A legjobb filmzenék. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Szerda kora délután Giacomo Balduzzi és a Pápai Szkóla hangversenyét hallgathatják meg. Az olasz orgonista Bach és Marcel Dupré darabjait játssza, míg a római Pápai Egyházzenei Intézet Gregorián Szkólája Gregorián dallamoktól kezdve kortárs korálvariációkat, antifónákat ad elő. Templomi muzsika, szerdán 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
6: Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szentjobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szentjobb körmenet. Augusztus 20-án 18 órakor a Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
7: Nyolc óra, hét perc.
5: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol,
8: Tarnóczi Ildikó.
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm tisztelettel.
8: Jó reggelt kívánok.
7: Örülök, hogy ismét itt van velünk, hiszen többször játszott már. Hogy van ma? Illetve hát kérdezem, mert ugye most végre egy kicsit leült az idő. Jól esik el az elülés.
8: Az nagyon jó.
7: Te tegnapi eső is szerintem mindenkit felüdített. Legutoljára júliusban játszott velünk. Most elmondom, miket nyerhet, hogyha három kérdésre helyesen válaszol, akkor egy DVD-t küldünk, amelyen a Tétova félrelépők című film van, Julie Gavras filmje, és ha a negyedik kérdésre is tudja a választ, akkor az Óbudai Danubia zenekar és Tóka Ágoston orgona művész hangversenyének felvételét küldjük el ugyancsak CD-n, ezekért lehet tehát játszani. És akkor kezdődik is a játék. Amíg a hegyek a magány, az ég és a nagyság felé törekvés jelképei, a védettebb völgyek gyakran a biztonságot, az otthont szimbolizálják. A mai játék során különböző völgyekbe kalandozunk. Az első völgy egy regényhős nevét viseli. A darab szerzője némi átdolgozást követően abban a sorozatban talált helyet, amelyet, illetve a darabnak a szerzője abban a sorozatban talált helyet, amely az utazásain szerzett benyomásokat örökíti meg évenkénti bontásban. Az első kérdés, hogy ki a zeneszerző és milyen műcíme?

0: Eddig a részlet, ki a zeneszerző és milyen műcíme?
1: Liszt Obermann völgye a Zarándok évek ciklusból.
0: Helyes a megfejtés, gratulálok hozzá, Jandó Jenő játszotta. Tehát Liszt művét, az Obermann völgyét. A következő völgyben egy széles folyó kanyarog. Az otthont emlegettük, ez a folyó pedig maga is különös lények otthona, sellők élnek itt, akik kincset őriznek. Német opera részletét idézzük most, a második kérdés, hogy melyik folyó völgyében járunk.

0: Melyik folyó völgyében járunk vajon?
1: A Rajna folyó völgyében járunk, Wagner Rajna kincse, vagy németül Rajna aranya.
0: Nagyon jó, nagyon gratulálok. Helyes a megfejtés, és Koron Dianna, Gémes Katalin és Gál Erika énekeltek. Fischer Ádám vezényelte a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát ebben a részletben, hát ezzel kezdődik tulajdonképpen az opera.
1: Igen.
0: A harmadik völgyben virágok nyílnak, nem, ez nem Petőfi utalás, bár Petőfi kortársa volt az a zeneszerző, akinek darabját a következő percekben idézzük. Az ő fia alapította azt a zenemű kiadót és kereskedést, ami a mai napig működik Budapest belvárosában. A játék harmadik kérdése, hogy melyik virágra és egyben melyik völgyre gondoltunk.

0: Hát kire gondoltunk?
1: Rózsa Völgyi Márkra, Rózantal eredetileg.
0: Nagyon szép, gratulálok. Valóban a megfejtés, tehát Rózsa Völgyi. Egyébként pont tegnap jártam ebben az üzletben. Az első Magyar Társastánc című művéből az első tétel, az Andalgó szólalt meg. A Magyar Kamarazenekar hangversenymestere Tátrai Vilmos volt, és közben érkeznek hozzánk az üzenetek is. 3-ból 3 kérdésre helyesen válaszol, de hadd idézzem a kedves hallgatótársait. Az egyik hallgató írta, hogy milyen jó név volna dr. Rajnai Sellő Wagner után szabadon, illetve egy másik hallgatónk írja, hogy ma már nem is igazán az arany, hanem a víz, a kincs. Tehát a Rajna kincséből inkább a Rajnát választaná ma már az emberiség talán. De köszönjük szépen a hozzászólókat is. Van még egy kérdésünk, de a DVD-t már mindenképpen küldjük. Visszaértünk oda, ahonnan indultunk, az Alpok egyik völgyében. A szimfonikus költemény, amelyből idézünk, erdőn, réten, hegyen, völgyön át kalauzolja a hallgatóját a hegységben. Most egy patak folyását követjük, amíg el nem érkezünk a vízeséshez. A mai játék utolsó kérdése, ki a zeneszerző?

0: ki a zeneszerző és tudja a mű címét?
1: Richard Strauss, Alpesi szimfónia.
0: Gratulálok, helyes a megfejtés. Richard Strauss, Alpesi szimfónia. Ezt a Philadelphiai Szimfonikus Zenekartól hallgattuk most. André Previn volt a karmester. 4-ből 4 kérdésre helyesen válaszolt, úgyhogy nem csak a Tétó a félrelépők című filmet küldjük el Zsüli Gávrásztól, hanem az Óbudai Danubia Zenekar és Tóka Ágoston albumát is. Tarnóczy Ildikónak gratulálok. Köszönjük szépen, hogy velünk játszott a mai napon is. Minden jót kívánok, szép hetet, viszontlátásra, viszont hallásra. És közben kaptunk további üzeneteket is, hogy a nyereményfilm rendezője Zsüli Gávrász, a zseniális és még köztünk élő rendező Kosta Gávrász leánya, az apa emblematikus filmje, a Z, avagy egy politikai gyilkosság anatómiája. Köszönjük szépen Andrásnak ezt a kiegészítést. És bátorítom minden hallgatónkat, hogy jelentkezzenek a kinyermára, játszanak velünk, tudnak nekünk SMS-t írni a szokásos elérhetőségeinken, vagy pedig e-mailt, van üzenetrögzítőnk. Ez utóbbi a 0630-759-60-10-es számon elérhető. Az e-mail a kinyerma@radio.hu, az SMS pedig a 0630-30-30-160. Mendelssohn negyedik olasz szimfóniájából hallgassuk most a második tételt. A Le Concert des Nations játszik, vezénye Jordi Savall.

Félix Mendelssohn Bartoli negyedik olasz szimfóniájának második tételét játszotta a Le Concert des Nations Jordi Savall vezényletével. Ez egy friss felvétel, 3 évvel ezelőtt készült 2023-ban, akár csak a következő hangfelvétel Niccolò Piccini Roland című operájából, Médor áriája az első felvonásból. Ezt hallgatjuk meg, és utána még egy zenét, azután ismét játszunk. Az úrista most Michael Spires, az Il Pomodoro zenekar hangversenymestere Francesco Corti.

Michael Spires virtuóz előadásában hallhattuk Niccolò Piccini Roland című operájából Médor áriáját, az első felvonásból őt az Il Pomodoro zenekar kísérte, a hangversenymester Francesco Corti volt. Még egy zene következik, utána ismét játék. César Franck Preludium fúga és variációjából hallgatjuk meg az első tételt, a Preludiumot, vagy a Prelüdöt. Camille Saint-Saëns-nak ajánlotta ezt az alkotást, mert eredetileg ez egy orgonamű volt, és Saint-Saëns maga is kiváló orgonista volt, de mi most zongora átiratban hallgatjuk Shani Di Luca előadásában.

0: César Franck prelúdium, fúga és variációjából hallgattuk meg az első tételt, Sanyi Diluga játszott zongorán. 5 percen múlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, elérkeztünk a reggeli szokásos játékhoz. Elmondom, miket lehet nyerni. Augusztus 19-én, szerdán este 8 órakor az Opus Jazz Clubban lép fel a Cakó Virág Kvartett, melynek vendége Cserék Gábor lesz. Ők adnak koncertet tehát holnap este 8-kor az Opus Jazz Clubban, aztán augusztus 23-án vasárnap 16:30 a Fúga Budapesti Építészeti Központban, a 8. Miraton Fesztivális Akadémia keretében lesz egy Lengyel Zongora Képek című koncert, Chopin és Augustin művei hangozanak el ezen. És augusztus 24-én hétfőn pedig 19 órakor a Miskolci Avasi Református templomban az Orgonapont Fesztivál keretében a Filharmónia Magyarország rendezésében Büttner Orsolya és Balatoni Sándor közös koncertje lesz. Ugye Büttner Orsolya hegedűn, Balatoni Sándor orgonán játszik. Buxtehude, Corelli, Händel, Bach, Mendelssohn, Elgar és még mások műveit játsszák. Ezek tehát a lehetséges nyeremények, kérem, hogy a nevük és a megfejtés mellett azt is írják meg, hogy melyik nyereményre pályáznak. A következő versenyműnek van egy érdekessége, a zeneszerzője a skordatúra technikájával írta le a szólót, tehát a zenekarnak a lejegyzett kottája és a egyébként alapvetően nem transponáló hangszernek a kottája, az nem ugyanabban a hangnemben volt leírva, emögött volt egy ilyen hangszerelési trükk, de ez egy D-dur koncertó. A kérdés az, hogy ki a zeneszerzője ennek az alkotásnak. Midori hegedül a londoni szimfonikus zenekart Leonard Slatkin vezényli.

Niccolò Paganini volt a helyes megfejtés, az ő D-dur hegedű versenyének harmadik tételét játszotta Midori hegedűn, a londoni szimfonikus zenekarral, a karmester pedig Leonard Sletkin volt. A nyertesek Szabó István, Kovács Krisztina és Búzási József. Úgy utaltam az elején, hogy van egy kis trükk a hangolással, mert a zenekart Paganini eredetileg S-durban írta le, a hegedű szólamot pedig D-durban, de minden hangot egy fél hanga följebb kellett hangolni, ez a skordatúra technikája, így ő nagyon sok mindent a szólista üres úrokon tudott játszani, sokkal fényesebb, könnyedebb a játék, míg a zenekar ritkábban használ a vonósok üres úrokat, ezért kicsit folytottabb, vagy akár halkabb is jobban előtérbe kerül a szólista. Ma már általában nem így játsszák, hanem D-durban van a zenekar, és a szóló is nem hangolják el a hangszereket. A zenehallgatás most Johann Sebastian Bach 1037-es BWV számú C-dur szonátájának harmadik és negyedik tételével folytatjuk. Gyöngyösi Zoltán fuvolán, Hatadi László oboán, Lakatos György fagotton, Dobozi Borbála csembaló játszik.

Johann Sebastian Bach 1037-es BWV számú C-dur szonátájának harmadik és negyedik tételét játszotta Gyöngyösi Zoltán, Hadnadi László, Lakatos György és Dobozi Borbála. Következzen most két tánc a műsor végén, az első ezek közül Jean-Philippe Rameau a Gálás Indiák című művéből a Vadak tánca, egy képzeletbeli szimfónia a Les Musiciens de Louvre együttestől, vezényel Marc Minkowski.

Jean-Philippe Rameau a Gáláns Indiák című művéből hallották a Vadak táncát, vagy a képzeletbeli szimfóniát. A Les Musiciens de Louvre játszott Mark Minkowski vezényletével, és a képzeletbeli szimfónia után befejezésként szimfonikus táncot hallunk Edvard Griegtől, ez az Opus 64 numero 3. A harmadik tétel az Allegro Giocoso hangzik el a Birminghami Szimfonikus Zenekartól, vezényel Sakari Oramu.

0: Edvard Grieg, opusz 64, numero 3-as, szimfonikus tánc című művéből a harmadik tételt hallották, Allegro Giocoso, a Birminghami szimfonikus zenekar Szakari Orámó vezényelte. Kedves hallgatóink, adásunk végén munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is köszönöm figyelmüket, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották. Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, pontosan 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Kócán Dávid. Kritikus lesz a következő két nap a paksi atomerőműnél, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról, hogy a Duna vízszintje még 8-9 cm-t apadhat, ezért most a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két turbina működésének biztosítása a legfontosabb. Hozzátette, holnap estétől már emelkedhet, a jövő hétre pedig 30-40 cm-rel lehet magasabb a folyóvíz szintje. Közben folytatódik a bárkás visszaduzzasztás és a fenékküszöb építése. Tegnap délutánig csak nem 3000 tonna kő érkezett a helyszínre. Ha minden kedvezően alakul, a jövő hét elejétől megkezdődhet a paksi atomerőmű fokozatos visszakapcsolása, mondta a kormányfő. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A lengyel hatóságok közölték, a sérülteket kormányzati külön géppel szállították a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaság között.

0: kapásokat mért Ukrajnára. 5 megsebesültek, lakóházak és civil infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Lelőtte egyik diáktársát, 2 pedig megsebesített, majd magával is végzett egy fiatal egy középiskolában a Fülöp-szigetek déli részén. A támadó egy nagy tűzerejű fegyverrel kezdett lövöldözni egy tanteremben, amit egy testkamerával élőben közvetített. A tanulókat kimenekítették és felfüggesztették a tanítást. Mélypontra esett Donald Trump népszerűsége egy friss felmérés szerint. A Reuters hírügynökség és az Ipsos közvéleménykutatásában a megkérdezettek 64%-a elégedetlen az amerikai elnök teljesítményével, és csak 33% támogatja Donald Trumpot. Augusztus elején az elnök népszerűségi mutatója még 35% volt. A felmérés szerint az amerikaiak többsége attól tart, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti háború elhúzódik. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, a 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a késő órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hévek. Végül az időjárásról. Délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok. Délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Színejava következő összeállításában az 1985-ös Távol Afrikától című film zenéjét mutatjuk be. Ezért a munkájáért John Barry, brit zeneszerző 1986-ban elnyerte a legjobb eredeti filmzenének járó Oscart. Színejava. A legjobb filmzenék. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Ma kora délután Johann Sebastian Bach műveket játszik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szimfonikus zenekara. A koncerten a 100 éve született Simon Albert karmester, zenetudós és zenepedagógus vezényel, akinek a Zene mindenkié címmel a rádióban is volt hangverseny ismertető műsora. 1978. március 19-i felvétel a Zeneakadémiáról, ma 13 óra 58 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Hiába minden,
3: szemmel tartani, becsukatni,
2: az igazi tehetséget
3: betiltatom a bánkbánt,
2: nem lehet megállítani. Gábor Miklós,
4: ez rút hálátlanság.
2: Pécsi Sándor,
5: a vágy volt meg bennünk, hogy újat akarjunk.
2: Erkel. Augusztus 20-án, 16 óra 45 perckor a Dunaworldön.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
6: 6 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Pady Géza hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A mai délelőttöt Antonin Dvořák zenéjével kezdjük, hallgassuk az első tételt az Opus 81-es A-dur zongora 5-ösből. András Hefliger és a Takács Vonós 4-es játszik.

15 évvel az Opus 5-ös zongora 5-ös megírása után Antonín Dvořák úgy döntött, hogy második darabot is ír ugyanarra a hangszerösszeállításra és ugyanabban a hangnemben. És nagyjából ennyi a hasonlóság a két mű között, míg az első kvintet abból az időszakból származik, Opus száma is mutatja, amikor Dvořák még kereste a zenei hangját, addig az Opus 81-es már arról tanúskodik, hogy elérte a csúcsot a zongora 5-ös műfajában is. A későbbi darab megírásának fő ösztönzője talán az lehetett, hogy nem sokkal korábban Dvořák átdolgozta néhány korai művét, köztük az 1872-es első zongora 5-öst is, és esetleg úgy érezte, hogy éppen itt az idő, hogy megírja a korábbi darab érettebb párját. Ebből az érettebb darabból, az Opus 81-es A-dur zongora 5-ösből hallgattuk az első tételt, András Hefliger és a Takács Vonós 4-es játszott. Most szóljon Pavel Vranyicki D-dur szimfóniájának második tétele, a Berlini Régi Zeneakadémiát Bernhard Fork vezényli.

táncos hangulatú tételek sorozata, Pavel Vranyicki D-dur szimfóniája. A második és harmadik tételnél jelzi is a zeneszerző, hogy pontosan milyen táncra gondol. A harmadik tétel egy polonéz, a második pedig, amit meghallgattunk, orosz tánc hangulatú. Ez a második tétel szólt Pavel Vranyicki D-dur szimfóniájából, a Berlini Régi Zene Akadémia zenekarát Bernhard Fork vezényelte. Most is második tétel következik, de ezúttal Manuel de Falla, a zeneszerző, és a Suite spanyol népi dallamokra című műrészlete szól. Várda István Gordonkán, Julien Canten zongorán játszik.

0: Manuel de Falla Svit spanyol népi dallamokra című művének második tételét hallottuk. Várdai István Gordonkán, Julien Canten zongorán játszott.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perc múlva lesz 9:30, Louis Spohr C-moll klarinét versenyének részlete következik. A mű harmadik rondótételét halljuk Michael Collins szólójával, a svéd kamarazenekart Robin O'Neill vezénylik.

Louis Spohr Opus 26-os C-moll klarinét versenyének harmadik tételét Michael Collins és a svéd kamarazenekar játszotta. Robin O'Neill vezényelt. 1727-be kanyarodunk a következő zenével. Második György koronázására írta Handel, hazzátok a főpap himnuszt, és azóta is minden brit uralkodó koronázási ceremóniáján elhangzik ez a mű. De éppen az 1727. október 11-i koronázási szertartáson volt teljes az űrzavar, ahogyan a korabeli beszámolók is írták, mert a Westminster apátság kórusa a Zadok himnuszt a szertartás során nem a megfelelő pillanatban énekelte, korábban pedig teljesen elfeledkeztek egy másik himnuszról, egy harmadik pedig össze-vissza ért véget. De minden jó, ha jó a vége, a királyt végül megkoronázták, mi pedig hallgassuk a híres himnuszt most a Sixteen együttestől.

Handel Zadok a főpap című koronázási himnuszát a Sixteen együttestől hallottuk, Harry Christophers vezényelt. Most 4 darab következik Johannes Brahms Opus 39-es sorozatából, a 8. B-dur, a 9. D-moll, a 10. G-dur és a 11. H-moll keringőt Mihály Rudi játssza.

Johannes Brahms Opus 39-es sorozatából hallottunk négy keringőt, a B-dur, D-mol, G-dur és H-mol darabot Mihály Rudi játszotta. Bach menyegzői kantátájából következik most részlet. A zeneszerző élete utolsó évtizedében valóban egy esküvőre készült ez a darab, de azt nem tudjuk, hogy pontosan mikor volt a szép esemény, és azt sem, hogy kik kötötték össze életüket Bach zenéjére. Azt viszont tudjuk, hogy a darab már létezett. A zene nagy részét egy korábbi kantátából, a 210-es jegyzékszámú darabból vette a zeneszerző, és ezt a korábbi kantátát 1729-ben egy nemes tiszteletére írta. De most a menyegzői kantáta áriája következik, Bach zenéjét Lise Larsson énekli, az amsterdami barokzenekart Tom Koopman vezényli.

Bach 210. menyegzői kantátájának áriáját Lisa Larsson énekelte, az amsterdami barokzenekart Ton Koopman vezényelte. Az Anima Musicae kamarazenekar játszik most, Viktor Herbert Opus 12-es F-dur vonos szerenádjának első tételét halljuk.

0: Viktor Herbert Opus 12-es F-dur vonos szerenádjának első tételét az Anima Muzicé kamarazenekartól hallottuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Egy perc múlva lesz 10 óra, következzék most Beethoven zenéje. A negyedik ámol szonáta harmadik tételét Baráti Kristóf hegedűn, Würcz Klára zongorán játssza.

Beethoven 1801-ben írta a negyedik hegedű szonátáját, és Moritz von Fries grófnak, egy osztrák bankárnak ajánlotta, aki a művészetek fontos pártfogója volt, egyben az osztrák birodalom egyik leggazdagabb emberének fia, úgyhogy nem csak a zenét szerette, hanem például Rembrandt gyűjtő is volt, mert ha valakinek tényleg nagyon sok pénze van, akkor ilyesmire szokás költeni. Beethoven ámol szonátájából a harmadik tételt hallgattuk, Paráti Kristóf hegedűn, Würz Klára zongorán játszott. Most barokk oboa lesz a szólista, és Vivaldi 449-es jegyzékszámú C-dur oboa versenyének második és harmadik tétele szól. Alfredo Bernardini és a Zefiro barokzenekar játszik.

A második és harmadik tételt hallgattuk Vivaldi 449-es jegyzékszámú C-dur obol versenyéből. Alfredo Bernardini és a Zefiro barokkzenekar játszott. Most pedig Angela Giorgio énekli Margit áriáját Arrigo Boito Mefistofelé című operájának harmadik felvonásából. A torinói Teatro Reggio zenekarát John Mosseri vezényli.

Ez volt Margit áriája, Arrigo Boito, Mefisztofelé című operájának harmadik felvonásából. Angela Giorgio énekelt, a torinói Teatro Reggio zenekarát John Mosseri vezényelte. Mozart 594-es köhelyjegyzék számú Adagio és Allegro című műve következik, Edgar Krapp játszik orgonán.

0: Mozart 594-es köhögjegyzékszámú Adagio és Allegro című művét Edgar Krapp játszotta.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És 10:30 van, elérkeztünk a délelőtti játékhoz, mondom is a nyereményeket. Az első koncert augusztus 23-án vasárnap este 7 órakor lesz a Fuga Budapesti Építészeti Központban. A 8. Miraton Fesztivál és Akadémia egyik előadása ez, a Kreutzer kör címmel, ami annyit jelent, hogy Beethoven Kreutzer szonátája szólal meg természetesen, a másik pedig Leos Janácsek első vonos négyese, ennek mellékneve Kreutzer szonáta. Miranda Liu hegedű és Borbély László zongoraművész, valamint a V4 vonos négyes estje ez augusztus 23-án vasárnap este 7 órától a Fugában. A másik koncert is augusztus 23-án vasárnap lesz. Este 7 órakor a Paksi Jézus Szíve plébánia templomban folytatódik az Orgonapont Fesztivál Balatoni Sándor orgona és Bütner Orsolya hegedűművész koncertjével. Ez tehát augusztus 23-a vasárnap este 7 óra Paks Jézus Szíve plébánia templom. És van egy harmadik előadás is augusztus 26-án szerdán, este 8 órakor a Szegedi Püspöki Székház udvarán új jazz csillagok koncert lesz. Tűzkő Salamon trombitás, ifjabb Egri János zongorista és Siklós Kornél dobos mutatkozik be a közönségnek. Augusztus 26-án szerdán este 8-kor a Szegedi Püspöki Székház udvarán az új jazz csillagok koncerten. Ezek a hangversenyek, és van egy lemezünk tárgynyereményként, ez pedig az I Grandi Tenori, vagyis a Carreras Domingo Pavarotti trió legnépszerűbb felvételeiből összeállított album. Ezekért lehet gondolkodni, és a zenei javaslatokat is várom, jön hozzá a kérdés. Dmitri Sosztakovics, Honoré de Balzac Emberi színjáték című művéhez írt kísérő zenéjének részleteit hallgatjuk. Balzac, bár már az 1820-as évektől írt, valódi művészi alkotópályája csak a 30-as években indult. Ekkor életútjának mondjuk felén fogalmazódott meg benne, hogy megírja az ember 19. századi útjának történetét. Az emberi színjáték hatalmas vállalkozás, több mint 90 regény és kisregény alkotja. És innen jön a kérdés. A mű címe egy igen híres középkori eposzra utal. Melyik eposz lehetett minta Balzac számára, és ki annak a műnek írója? És van egy szorgalmi feladat is, mert hogyha megvan a középkori eposz szerzőjének neve, róla egy nagy magyar zeneszerző is eszünkbe juthat, akinek van kedve és tipje, ezt is megírhatja. De a hivatalos kérdés, hogy melyik eposz, melyik középkori eposz lehetett minta Balzac számára, és ki annak a műnek írója? Erre várjuk most a válaszokat SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, e-mailben a muzsikálódélelőtt@radio.hu címre, és amíg megírják a tippeket, addig Sosztakovics emberi színjáték kísérőzenéjének részleteit hallgatjuk.

Nagyon kedves zenét hallottunk Dmitrij Sosztakovicstól. Tételek szóltak a Balzac Emberi Színjáték című művéhez írt kísérő zenéből. A leningrádi kamarazenekart Eduard Serov vezényelte. A kérdés pedig az volt, hogy vajon melyik az a, és most javítom is gyorsan magamat, mielőtt így marad, nem eposz, hanem elbeszélő költemény a középkorból, ami ihlette Balzacot, hogy az Emberi Színjáték címet adja művének, és ki annak a kötetnek szerzője. Nagyon sok helyes válasszal megérkezett Dante Alighieri neve és az Isteni Színjáték. És volt még egy szorgalmi kérdés is, amire ugyancsak nagyon sokan adtak választ, sőt végül két válasz érkezett, és nagyon köszönöm annak a hallgatónak, aki a másik zeneszerzőt is megírta. Én ugyanúgy, ahogy nagyon sokan a hallgatók közül Liszt Ferencre gondoltam, a Dante Szimfónia és a Zarándok évek sorozat második Itália kötetében lévő Dante szonáta alkotójaként, de igaza van hallgatónknak, hogy Szokolai Sándor zeneszerzőnek is van egy rádiós zenei munkája, az Isteni Színjáték című mű feldolgozása, úgyhogy akár Szokolai Sándor neve is megfelelő válaszként, de én is, mint sokan, Liszt Ferencre gondoltam. Szóval így volt teljes a válasz, és azért annyit még tegyünk hozzá, hogy azért jutott eszembe ez a kérdés, mert 1850. augusztus 18-án hunyt el Honoré de Balzac, és ez lehetőséget adott, hogy Sosztakovics zenéjét hallgassuk. Lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgynyereményt. Pásztor Lászlóné, Horváth István, Török Emőke és dr. Csuhay Györgyi nyerte, és igazán szép kéréseket kapunk ma is Csabai Tamástól, Gál Balástól és Csurilla Lajostól. Mondtam az előadókat a Sosztakovics darabhoz, úgyhogy kezdhetjük az első kéréssel. Csabai Tamás Heinrich Schütz zenéjét javasolta. Ez lesz a Rorate Zöli de Super. A koncertó vokále felvételét halljuk. René Jakobs vezényel.

Heinrich Schütz Rorate Coeli című darabját a koncertó vokále művészeitől hallottuk, René Jakobs vezényelt. Gál Balázs kérésére Telemann zenéjével folytatjuk az ajándékokat, és a 6. D-moll fantáziát hallgatjuk, Csalog Benedek játszik barokk fuvolán.

Telemann Démol fantáziáját hallottuk Csalog Benedek előadásában, és a gyönyörű barokk fuvola szólalt meg. És a harmadik zenei ajándékot Csurilla Lajos javasolta, ez Beethoven megunhatatlanul gyönyörű tétele, a hetedik szimfónia második tétele, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényli.

0: A zenetörténet tele van gyönyörű dallamokkal, de hogy ez a legszebbek és leghatásosabbak egyike, az teljesen biztos. Nem is véletlen, hogy rögtön a bemutatón is tetszett a közönségnek, és azonnal Septiben még a harmadik tétel előtt újra el kellett játszani a Beethoven vezette zenekarnak, amelyben olyan muzsikusok ültek, mint Louis Spohr, Johann Nepomuk Hummel, Giacomo Meyerbeer, Antonio Salieri vagy Mauro Giuliani. Ők voltak az elsők, akik eljátszhatták a hetedik szimfóniát a többi kollégával együtt. Mi most a Magyar Állami Hangverseny zenekar előadásában hallottuk Beethoven hetedik szimfóniájának második tételét Ferencsik János vezényletével, és ezzel teljes a ma délelőtti játék. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, holnap folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Allegretto a hivatalos meghatározása Beethoven 7. szimfóniájából a második tételnek, és kvázi allegrettót kér Camille Saint-Saëns az Opus 61-es H-moll hegedűversenyben. A versenymű második tételét hallgatjuk 5 perccel 11 óra után. Julian Rachlin a szólista, az izraeli filharmonikus zenekart, Zubin Méta vezényli.

Saint-Saëns Hámor hegedű versenyének második tételét Julian Rachlin és az izraeli filharmonikus zenekar játszotta, Zubin Méta vezényelt. Placido Domingo énekel most, Faust Cavatináját halljuk tőle, Gounod Faustjának harmadik felvonásából, a párizsi operazenekarát Georges Prêtre vezényli.

Kuno Faustjából a Cavatinát Placido Domingo énekelte, a Párizsi Opera zenekarát Georges Prêtre vezényelte. Charles William Stanford D-moll zongoraöltösének negyedik tétele következik most, Pierce Lane és a Wembrach vonós négyes játszik.

0: Stanford D-moll zongoraötösének negyedik tételét Pierce Lane és a Vembrach vonos négyes játszotta, és ezzel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Pady Géza hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Műsorajánló. Ma kora délután Johann Sebastian Bach műveket játszik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szimfonikus zenekara. A koncerten a 100 éve született Simon Albert karmester, zenetudós és zenepedagógus vezényel, akinek a Zene mindenkié címmel a rádióban is volt hangverseny ismertető műsora. 1978. március 19-i felvétel a Zeneakadémiáról, ma 13 óra 58 perckor. A Bartók Rádióban. A prológ következő műsorában Erkel Ferenc Dózsa György című háromfelvonásos operáját elemzi László Ferenc. A mostani régebbi felvételen a címszerepet Gulyás Dénes énekli. A Honvéd Férfi Kart, a Magyar Rádió énekarát és szimfonikus zenekarát a 75 éves Kovács János irányítja. Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Színe java. A legjobb filmzenék.

A rövid részlet a Távol Afrikától című filmből szólt. Köszönti a hallgatót a Színejava, a legjobb filmzenéket felvonultató műsorunk kezdetén a mai adás szerkesztője, Fellegi Lénárd. A romantikus alkotások közül kevés büszkélkedhet olyan kritikai elismeréssel és bevétellel, mint az aktuális filmünk. A két színész legenda, Meryl Streep és Robert Redford főszereplésével forgatott mozi 7 Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb filmét is. Karen Blixen dán írónő a híres Volt egy farmom Afrikában című regényéből készült alkotás az írónő életének egy fontos részét dolgozza fel. A cselekményről nem fogok szót ejteni, gondolom sokan emlékeznek a filmre, de annyi bizonyos, hogy a recept jó. Sok ilyen forgatókönyvvel találkozhattunk a film történelemben, ami tipikus a hollywoodi szerelmi sztorit tár a nézők elé. A forgatókönyv alapanyaga nehéz sorsú hősnő, csalfa férj, kalandor szerető, egzotikus távoli ország, háború és szenvedés. Ha szigorúan ennyit mondok a hozzávalókról, akkor akár a Casablanca vagy az Elfújta a szél is eszünkbe juthatna a recept alapján. De a Színes fátyol vagy az Ausztrália című film is ezt a vonalat erősíti. Természetesen a forgatókönyv is Karen Blixen saját történeteiből készült. A film rendezője a kétszeres Oscar és Emmy-díjas amerikai filmrendező, producer és színész Sidney Pollack volt, aki a Lovakat lelövik ugye, a Keselyű három napja, az Aranyoskám vagy a Tolmács esetében is a direktori székben foglalt helyet. De mint producer, olyan filmek köthetők a nevéhez, mint az Azok a csodálatos Baker fiúk, a Tehetséges Mr. Ripley vagy a Michael Clayton. Nem csak a kiváló színészi alakítások, az érzelmeket mozgató cselekmény vagy a gyönyörű tájképek varázsolják el a nézőt, hanem a zene is.

A Távol Afrikától főcímzenéje az egyik legtöbbet játszott John Barry kompozícióvá avanzsált a mozi sikere után, de mint önök is meggyőződhetnek róla, a folytatásban a szerelmi témák, amiből három variáció is született, illetve Barry elegáns stílusából építkező finom zenei szövet nagyívű, nyugalmas hangulatot sugároz. De nem csak a zeneszerző melódiái kerültek a filmzenealbumra, hanem Mozart A-dur klarinét versenyének tétele is, ami exponált helyen szólal meg a filmben. Halkan jegyzem meg, hogy több Távol Afrikától filmzenei album is napvilágot látott, én a Varese Sarabande kiadó gondozásában megjelent, Joel McNeely vezetésével készült verzióból válogattam, ezen a skót királyi nemzeti zenekar a Mozart műrészletét nem a filmben elhangzó rövidített változatban szólaltatja meg. John Cushing szólójával halljuk a 622-es köhöljegyzékszámú mű második tételét.

Távol-Afrikától zeneszerzője John Barry pályája csúcsán kapta a megbízást a rendezőtől, aki korábban Dave Grusin rendezővel dolgozott együtt. Mégis az akkor 3 Oscar-díjjal jutalmazott Barry lett a befutó, bár kezdetekben nem ugyanolyan elképzeléseket tápláltak a projekt iránt. Tudniillik, Pollack tradicionális afrikai muzsikát szeretett volna. Barry győzte meg a rendezőt, hogy ennél a filmnél a karakterek egymáshoz való viszonya és az érzelmek alátámasztása a zenei témákkal sokkal célra vezetőbb lesz. Így a szimfonikus nagyzenekari anyag, a teljes album romantikus muzsikája jól megjeleníti a hősnő elhagyatottságát és Afrika páratlan szépségét is.

A Távol Afrikától című filmet 1985-ben mutatták be Karen Blixen születésének 100. évfordulójához időzítve. Először Audrey Hepburnt kérték fel az írónő szerepére, majd miután ő visszautasította, Julie Christie neve merült fel, és bár Meryl Streep lobbizott, hogy ő játssza el Blixent, a rendező kezdetben nem találta elég nőiesnek a szerephez. De a személyes találkozójuk alkalmával Streep kellően kicsipte magát, így a rendező csak konstatálni tudta, hogy megfelel az elvárásoknak.

A mai Színe javában legjobb filmzenéket bemutató rovatunkban az 1985-ben bemutatott A távol Afrikától című filmből szóltak az Oscar-díjjal jutalmazott muzsikák. Már csak egyetlen témára maradt időnk, ez a Vége fő cím, melyben John Barry a stáblista alatt futó zenéjében összegzi a pátoszt nem nélkülöző munkáit. Ezzel búcsúzom a kedves hallgatóktól, a mai rovatunk szerkesztőjét, Fellegi Lénárdot hallották.

A 2025. április 12-i műsor ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Kócán Dávid. Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Legalább 10 meghaltak és 80 megsebesültek egy orosz rakéta csapásban az északkelet-ukrajnai Harkiv megyében, közölte a helyi katonai kormányzó. Több családi ház, egy posta, egy üzlet és egy kávézó, valamint járművek is megrongálódtak. Éjszaka Moszkvát és környékét támadta az ukrán légierő. 620 drónt indítottak az orosz főváros ellen, 3-an megsérültek, több épület megrongálódott. Több száz humanitárius segélymunkást öltek meg tavaly világszerte. Az ENSZ szerint egy év alatt 350 munkás vesztette életét, és több mint 500 sérült meg, vagy lett emberrablás áldozata. A legtöbben Gázában és Szudánban haltak meg. A szervezet humanitárius ügyeket koordináló hivatala kiemelte, az olcsó és rugalmasan alkalmazható drónok elterjedése különösen aggasztó. Kivizsgálja a közmédia átmeneti vezetése, hogy jogszerűek voltak-e a távozó vezérigazgató kifizetései, írta a közmédia sajtóosztálya a Telex megkeresésére. Hozzátették, hogy a közmédia átvilágítása jelenleg is zajlik, és több eljárás előkészítése folyamatban van, ami akár büntetőjogi felelősséget is vonhat maga után. Pap Dániel korábbi MTVA vezérigazgató több mint 28 millió, Altorjai Anita korábbi Duna média szolgáltató vezérigazgató pedig 7,2 millió forintot kapott távozásakor. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel fél háromig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hévek. További információk a BKK oldalán olvashatók. Végül az időjárásról. Délután az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, később a Dunántúlon is visszatér a felhős,

A Magos Együttes a hazai táncház zenekarok egyik legismertebb képviselője, akikkel rendszeresen lehet találkozni népzenei koncerteken és táncházakban. Az autentikus előadásmódot megtartó banda játéka több önálló és gyűjteményes népzenei lemezen is hallható. A zenekar furulyás és harmonikás tagja, Salamon Soma doktori kutatásainak eredménye az a 2024-ben megjelent albumuk, melyen Bartók Béla 1914-ben végzett jelentős erdélyi gyűjtő útját követik végig. A Bartók 1914 című lemezen tudományos pontossággal keltik életre Bartók Felső Maros mentén, Görgény völgyében és a Nyárád mentén gyűjtött vokális és hangszeres dallamait, melyekből Bartók többet is feldolgozott műveiben. A lemez különlegessége, hogy azon a Magos tagjai mellett egy felsőrépai falusi zenész játéka is szerepel. Mai műsorunkban erről az albumról válogatunk.

román körtáncok és Bota nevű férfi tánc dallamait adta elő a Magos Együttes. Kovács Márton hegedült, Éri Márton brácsán, Prihoda István nagybőgön kísért. Közreműködött a felsőrépai prímás Dumitru Toderic. Bartók Béla feleségével 1914 áprilisában járta be a Maros-Torda megye magyarok és románok lakta falvait, és gyűjtő útjai közül minden bizonnyal ez a legizgalmasabb a hangszeres anyag interetnikus kapcsolatait tekintve. Most a Bartók által elsőként felkeresett Maros megyei felsőrépa dallamaiból készült hosszabb összeállítás következik, melyben mennyasszony kísérő és páros táncok zenéje szerepel.

Bartók 1914 tavaszán a hegedűsök mellett kiváló magyar és román furulyások játékát is fonográf hengerre rögzítette. Ebből hallhatunk ízelítőt a következő percekben. A Görgény Orsován, Kincses Főn és Felső Orosziban felvett dallamokat Salamon Soma adja elő. Enyedi Ágnes énekel.

Bartók 1914-es gyűjtőútját követve a Görgény völgyéből térjünk át a nyárádmenti székely falvakba. Nyárád remete, nyárád közfényes, székelyhodos településeket érdemes kiemelni, ahonnan értékes régi stílusú zenei anyag került elő. Ezen a vidéken a vonós zenekarban kiemelt szerepet kapott a cimbalmos, aki hagyományosan nem harmóniákkal kísérte a prímást, hanem a dallamot erősítette játékával. Ezt hallhatjuk a következő műsorszámban, ahol a Kistály jellegzetes régi táncainak, a jártatósnak, a forgatósnak és a sebesnek a dallamai elevenednek meg. Sós Csaba hegedül, Enyedi Tamás cimbalmozik, Enyedi Ágnes énekel.

Bartók a Maros-Torda megyei falvakban gyűjtött értékes dallamokat olyan közismert műveiben dolgozta fel, mint az első és második rapszódia, a román Kolinda dallamok, vagy a 15 magyar paraszt dal. Ez az utazás sorsfordító hatással volt magára Bartókra is, a népzenéről alkotott képére, népzenei alapú feldolgozásaira. Az 1914-es gyűjtései nélkül most talán egy hiányosabb Bartók életművet ismernénk. A Magos Együttes tudományos alapossággal vette sorra ezeket a 110 évvel ezelőtti felvételeket. A népzene iránt érdeklődők mellett érdemes megismerni a lemez anyagát azoknak a komoly zenészeknek is, akik hitelesen szeretnék interpretálni Bartók népzenei feldolgozásokból készült remek műveit. A lemez utolsó összeállítása a Visszatekintés címet kapta, ebben egy-egy emblematikus hangszeres dallam több település zenekarának stílusában is megszólal.

0: Kedves hallgatóink! A Népzene itthonról mai műsorában a Magos Együttes 2024-ben megjelent Bartók 1914 című lemezéről válogattunk. Ne feledjék, hogy a Bartók Rádióban 12 óra 5 perckor hallhatnak népzenét és világzenét. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Munkatársaim, köztük a szerkesztő Árendás Péter és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Évát hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amidőn azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Hallé zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Tomás Adész. Közreműködik Várjon Dénes zongorán, Nicholas Alstedt gordonkán. A felvétel Manchesterben, a Bridgewater Hallban 2026. április 23-án készült. Elsőként hallgassák meg Charles Ives művét, a megválaszolatlan kérdés.

Elhangzott Charles Ives, a megválaszolatlan kérdés. A Hallé zenekar játszik, vezényel Thomas Adés. Kurták György, Ligatúra, Opus 31b.

Elhangzott Kurták György, Ligatúra, Opusz 31b. Most ismét egy Kurták mű következik, mégpedig a kettős verseny. A két szólista Várjon Dénes zongora művész és Nikolas Alstedt Gordonka művész. A Hallé zenekar játszik, vezényel Thomas Adész.

Kurtág György kettős versenyét hallották. Várjon Dénes zongorán Nikolász Alstedt Gordonkán játszott. A Hallé zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Tomás Alész. A karmester most a zeneszerző is egyben. Újra megtalált helyek, zenekari kíséretes változat. A vizek, a hegy, a mezők, a város. Gordonkán Nikolász Alstedt játszik.

Elhangzott Thomas Adész újra megtalált helyek, zenekari kíséretes változat. A vizek, a hegy, a mezők, a város. Gordon Kahn, Nicholas Ahlstedt játszott. A Hallé zenekar hangversenyét közvetítjük felvételről Manchesterből. Vezényel Thomas Adész. Claude Debussy, zenekari képek. Zsig, Ibéria, tavaszi körtánc.

0: Claude Debussy Zenekari képek című művét hallották. A tételek Zsig, Ibéria, tavaszi körtánc. Kedves hallgatóink, a Hallé zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Tomás Adész. Közreműködött Várjon Dénes zongorán, Nikolász Alstedt gordonkán. A felvétel a manchesteri Bridgewater Hallban 2026. április 23-án készült. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Műsorajánló. A Prolog következő műsorában Erkel Ferenc Dózsa György című háromfelvonásos operáját elemzi László Ferenc. A mostani régebbi felvételen a címszerepet Gulyás Dénes énekli. A Honvéd férfi kart, a Magyar Rádió énekarát és szimfonikus zenekarát a 75 éves Kovács János irányítja. Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában az idei Arcus Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztiválról beszélgetünk.
2: Én 50 éve vagyok kultár tanítványa, és maradok, amíg élek. Úgyhogy ez nekem egy mindennapi suli. Nincs olyan nap az én életemben, hogy valahol, valamivel engem ne tanítana.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Testvérharc. Széthúzás. Belviszály.
4: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
3: Küzdelem az áhított célért.
5: Isten házában vagy fiam!
3: De a szenvedélyek mögött
6: mindenáron megvédelmezi az országot.
3: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Sacra Corona.
7: Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a 100 éve született Simon Albert karmesterre emlékezünk egy 1978-as koncert felidézésével, amelyet a Zeneakadémia nagytermében egész pontosan március 19-én tartottak. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szimfonikus zenekara Johann Sebastian Bach műveket játszott tehát Simon Albert vezényletével. Közreműködött Kis András és Kapás Géza hegedűn, Kovács Lóránt fuvolán, Dienes Gábor oboán, Petsz Pál trombitán, Körmendi Klára zongorán. Elsőként hallgassák meg Bach harmadik brandenburgi versenyét.

Johann Sebastian Bach harmadik brandenburgi versenyét hallották. A Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem szimfonikus zenekara játszik Simon Albert vezényletével. Bach E-dur zongora versenye következik Körmendi Klára szólójával.

Bach E-dur zongora versenyét hallották Körmendi Klára szólójával. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szimfonikus zenekarának Johann Sebastian Bach hangversenyét közvetítjük egy 1978-as felvételről. Most az Ámol hegedű verseny következik Kis András szólójával.

Johann Sebastian Bach ámol hegedű versenyét hallották, a szólista Kis András volt. Befejezésül a második brandenburgi versenyt játssza a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szimfonikus zenekara Simon Albert vezényletével. Kapás Géza hegedűn, Kovács Lóránt fuvolán, Dienes Gábor oboán, Pecz Pál trombitán játszik.

0: Johann Sebastian Bach második brandenburgi versenyét hallották. Kapás Géza hegedűn, Kovács Lóránt fuvolán, Dienes Gábor oboán, Petsz Pál trombitán játszott. Kedves hallgatóink, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szimfonikus zenekarának Johann Sebastian Bach hangversenyét közvetítettük. Vezényelt a 100 éve született Simon Albert. Közreműködött Kis András és Kapás Géza hegedűn, Kovács Lóránt fuvolán, Dienes Gábor oboán, Petsz Pál trombitán, Körmendi Klára zongorán. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1978. március 19-én készült. A hangmérnök Schlottauer Péter, a zenei rendező Erkel Tibor, a szerkesztő Weiss Gábor volt. További jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Prolog következő műsorában Erkel Ferenc Dózsa György című háromfelvonásos operáját elemzi László Ferenc. A mostani régebbi felvételen a címszerepet Gulyás Dénes énekli. A Honvéd férfi kart, a Magyar Rádió énekarát és szimfonikus zenekarát a 75 éves Kovács János irányítja. Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Szerda kora délután Giacomo Balduzzi és a Pápai Szkóla hangversenyét hallgathatják meg. Az olasz orgonista Bach és Marcel Dupré darabjait játssza, míg a római Pápai Egyházzenei Intézet Gregorián Szkólája Gregorián dallamoktól kezdve kortárs korálvariációkat, antifónákat ad elő. Templomi muzsika. Szerdán 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Augusztus 20-a, egyszerre Tisztelgé Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A Nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenöt óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián nevében és a mikrofonnál Brieska Dániel. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenék küszöb építése is. A helyszínen csak nem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázis az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási programokból, valamint más központi költségvetési forrásokból támogatott civil szervezetek adatait, illetve az összegeket és a kiutalás időpontját is tartalmazza választókerületekre lebontva. Az adatbázist azért hozták nyilvánosságra, mert a kormány fontosnak tartja, hogy a civil szervezetek a központi támogatásokat átláthatóan, szakmailag indokoltan és politikától mentesen kapják. Mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni, hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A térkép az átlátható.kormány.hu oldalon érhető el. Előléptetéseket és kitüntetéseket adott át a belügyminiszter, a rendőrség, a katasztrófa védelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben. Pósfai Gábor az ünnepségen hangsúlyozta, a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát, A rendvédelmi dolgozók számára pedig stabilitást és biztonságot kell nyújtania. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt hárman meghaltak augusztusban. A hónap első két hetében naponta átlagosan 100 riasztást kapott a katasztrófavédelem. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Befejeződött a BKK automaták korszerűsítése a fővárosban. A közlekedési társaság 37 új, nagy kijelzős jegy- és bérletautomatát telepített, 280-at pedig teljesen felújított. A Budapesti Közlekedési Központ szerint az automaták a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedés egyik legfontosabb értékesítési csatornái. 2014 óta 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. A Budapest Go és a Pay & Go megjelenése mellett is a jegy- és bérletértékesítés 40%-át adják. Gázolt a vonat a Dunakeszinél a helyszínelés miatt a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon hosszabb menetidőre, változásokra kell számítani. Dunakeszi és Göt között csak az egyik vágányon járnak a vonatok, tájékoztatott a MÁV Inform. Estig még többfelé előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de északon még maradhatnak felhős körzetek. Arrafelé előfordulhat néhol kisebb eső, zápor, eső. Éjszaka 12-19, holnap napközben 27-33 fok valószínű, 15 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
4: Jó napot és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolna Milán köszönti önöket. Szerkesztőnk Csík Gabriella és hangmérnök kollégám Erdős Béla nevében is. SMS számunk 0630 30 30 160, e-mail címünk muzsikálódélután@kukacradio.hu. Itt üzenhetnek nekünk, ha van kérdésük, észrevételük műsorunkkal vagy a zenékkel kapcsolatban. Elsőként pedig Franz Schubert Fiera Brass nyitánya szól a bécsi filharmonikusok lemezéről. Vezényel Kertész István.

Franz Schubert Fiera Brass című operájának nyitányát hallottuk. Hát talán nem is gondolnánk, de Schubert hosszú időn keresztül időt és energiát nem kímélve ostromolta az opera színpadot, ugyanis meg volt róla győződve, hogy az opera színpadi sikerszava tolja a világhírnevet, és hát több opera komponálásába is belekezdett, de életében mindössze hármat állítottak színpadra, és az utókor pedig, hát igazából ezt a Fiera Brasst ismeri jobban, ezt szokták, persze ezt is nagyon ritkán színpadra állítani, egyébként 16 befejezett műve van, és a Fiera Brasst, mármint opera, és a Fiera Brasst volt Schubert egyetlen opera felkérése. Ezen a felvételen a bécsi filharmonikusok játszottak, vezényelt Kertész István. Most egy egészen más zene következik, Argentínába kalauzol minket Astor Piazzolla, a Tangó története című műve, ebből szól az első tétel, a Bordel, Emmanuel Pagliacci fuvolán, Christian Rivé gitáron.

Astor Piazzolla a Tangó története című művéből szólt az első tétel, a Bordel, Emmanuel Pai játszott fuvolán és Christian Rivé gitáron. Nem csak pengette a húrokat, hanem egy picit dobolt is, ugye, hát szokták ilyen ritmus hangszerként is használni időnként a gitárt. Opera részlet következik most, és hát sok opera szerzőre volt ugye nagy hatással Wagner, és nagyon érdekes, hogy számos francia komponista igyekezett a műveibe olvasztani Wagner zenéjét, miközben csak nem minden olasz zeneszerző elzárkózott Wagner befolyásolásától. Azok közül, az itáliai szerzők közül, akik mégsem, nos közülük Alfredo Catalani a legismertebb, az ő zenéje következik most. 1892-ben a Milánói Scalában mutatták be a La Valli című operáját. Ez egy hát eléggé különleges olyan összvér zene, az alpesi színhelynek megfelelően Catalani svájci népdalokat is felhasznált, például az émeítő Edelweiss-t is, ami hát mondjuk a Muzsika hangja című filmből is ismerős lehet sokaknak. A legnépszerűbb részlete az operának Váli első felvonásbeli áriája, ezt énekli most Sas Szilvia.

Alfredo Catalani La Valli című operájából szólt Valli áriája az első felvonásból. Sas Szilvia énekelt. Közreműködött a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara, vezényelt Medvecki Ádám. Most az egyik Bach fiú, Johann Christian zenéje következik, a G-dur szimfónia harmadik tételét játsza, a Concerto Armonico.

0: Johann Christian Bach G-dur szimfóniájából szólt a harmadik tétel, előadta a Concerto Armonico.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 2 perc múlva lesz 3:30, elérkeztünk a lemez ajánló rovatunkhoz. Robert Schumann zenéje szól most Elizabeth Leonskaya albumáról, ami a közelmúltban jelent meg. Többek között 2 Schumann szonáta hallható rajta, az első 2, a szellemvariációk, az Abegg variációk és a szimfonikus etüdök. És a kritika úgy ír erről a lemezről, idézem: ebben a Schumann válogatásban Elizabeth Leonskaya teljes mértékben megmutatja mind a zeneszerző iránti szeretetét, mind művészi tehetségét, játékára jellemző kifejező erővel és tisztasággal. Így ez a felvétel a művésznő igazi schumanni végrendelete. Most hallgassuk a szimfonikus etüdök második tételét, az Andantét. Elizabeth Leonskaya zongorázik.

Robert Schumann szimfonikus etüdök című sorozatából szólt az Andante, Elizabeth Leonskaja zongorázott. George Enescu harmadik szvitjéből következik részlet, az 1930-as évek második felében komponálta ezt Enescu, a második tételt játssza most a Falusi Táncok címet viselő szvitből a BBC Filharmonikus Zenekara, a karmester Gennadij Rozsdestvenszkij.

George Enescu harmadik Farusi Táncok című szvitjéből szólt a második tétel, ennek is van külön címe, hát mindegyik tételnek, a második tétel címe Gyerekek a szabadban. A BBC filharmonikus zenekara játszott, vezényelt Gennadij Rozsdestvenszkij. Kamarazene következik Beethoventől, az F-dur tavaszi szonáta negyedik tételét játssza Gidon Krémer hegedűn, Marta Arherich zongorán.

Beethoven F-dur tavaszi szonátájából szólt a negyedik tétel, a rondó, Gidon Krémer játszott hegedűn, Márta Archerich zongorán. Barokk zene következik most, Antonio Vivaldi népszerű D-dur glóriájából hallgassunk meg két tételt, a hatodikat, a Domine Deus tételt, ez tulajdonképpen egy duett, egy nagyon szép duett a szoprán szólista és a zenekar oboistája között, és utána még meghallgatjuk a hetedik tételt, ez egy kórus tétel, a Domine Fili. Catherine Fuge énekli a szoprán szólót, a Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényli.

Vivaldi glóriájából szólt két tétel. Catherine Fuge volt a szoprán szólista, az angol barokk szólistákat és a Monteverdi kórust John Eliot Gardiner vezényelte. Mozarttal folytatjuk a délutáni zenehallgatást. A 200-as jegyzékszámú C-dur szimfónia presto tételét játsza az amszterdami Concertgebouw zenekara, a karmester Nikolaus Ardancourt.

Mozart 200-as jegyzékszámú C-dur szimfóniájából ez volt a negyedik tétel, az amszterdami Concertgebouw zenekara játszott, vezényelt Nikolaus Arnoncourt. És ha már Mozartot hallgattunk, akkor ehhez kapcsolódik egy programajánló. Milos Forman rendező 8 Oscar díjas Amadeus filmje élő koncert kísérettel kell életre a Margit szigeten a hosszú hétvégén. A film több mint 40 éves történetében ritkán adódik olyan alkalom, hogy a zenei tételek ne a filmszalagról szólaljanak meg. Ezúttal a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring Énekkar tolmácsolásában Ernst van Thiel vezényletével csendülnek fel a filmben szereplő művek, Mozart művek élőben. Tehát Amadeus Live filmkoncert augusztus 22-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Az óra végén pedig magyar táncokat hallunk a pozsonyi kéziratból a Mandel Quartett tolmácsolásában.

0: Magyar táncokat hallottunk a pozsonyi kéziratból, előadta a Mandel Kvartett. 16 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak a stúdióból, Bolla Milán köszönti Önöket, SMS számunk 0630303060, e-mail címünk muzsikáló délután@kukacradio.hu, ezeket az elérhetőségeket fél öt körül újra elmondom majd, hiszen akkor lesz szokás szerint a rejtvény. Ezt az órát pedig Wagnerrel indítjuk. Ugye az előző órában már elhangzott Wagner neve, mondtam, hogy több zeneszerzőre is nagy hatással volt, például Catalánira. De most Wagnertől következik a Parsifal egy részlete. A Parsifal téma, ugye Wolfram von Eschenbach Parsifalja hosszú időn keresztül foglalkoztatta Wagnert, és a Parsifal tulajdonképpen újraértékeli a Wagner szívéhez mindig is közel álló Szent Grál legendáját, mégpedig a Schopenhaueri eszmék fényében. Az operából hallgassuk most a Grál lovagok bevonulását az első felvonásból. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Wilhelm Pitz vezényli.

Ez volt a Grál lovagok bevonulása. Richard Wagner Parsifal című operájából szólt részlet az első felvonásból. Wilhelm Pitz vezényelte a bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát. Pleyel C-dur fuvola versenyéből következik egy tétel, a záró rondó, Emmanuel Pahu lesz a szólista, a bázeli kamarazenekar kíséri, vezényel Giovanni Antonini.

Pleyel C-dur fuvola versenyéből hallottuk ezt a kacskaringós rondot, hát már mint a téma volt ilyen kacskaringós telefutamokkal. Emmanuel Pau volt a szólista, közreműködött a Bázeli Kamarazenekar, vezényelt Giovanni Antonini. Telemann vízi zene szvittjéből következik két tétel, ugye az egészen más, mint Handel vízi zene szvittje, bár Handel ismertebb. Telemann vízi zene szvittje, hát tulajdonképpen egyfajta programzene, hivatalos neve egyébként a szvittnek Hamburgi apály és dagály, és 10 tételes a mű, és ezekben a változatos tételekben az antik mitológia világából idézett figurák segítségével ábrázolja Telemann a tenger különböző hangulatait. Hallgassuk most először a második tételt, Sarabande, az alvó Tétis, ugye a Sarabande ez egy lassabb tétel, spanyol eredetű tánc, és aztán a harmadik tétel, Burré, ez már egy élénkebb tánc, az ébredő Tétis, ezt a címet viseli. Előadja a King's Consort.

Telemann vízizene switchjéből szólt két tétel, a Saraband, az alvó Tethys, és a Burri, az ébredő Tethys. Tethys a tenger istennője jelent meg ebben a két stilizált tánctételben, a King's Consort játszott. Közlekedési hírek az Útinformtól. Baleset történt a 8-as főúton Veszprém elkerülő szakaszán. Az 56-os kilométernél teljes útzár van érvényben. Veszprémen keresztül terelik el a forgalmat. Baleset történt a 31-es főúton, Maglód határában. A 27-es kilométernél forgalomkorlátozásra készüljenek. És baleset történt az 53-as főúton is Kiskunhalas közelében. Az 53-as kilométernél félpályás lezárás van érvényben. Ezek voltak tehát az Útinform hírei. A BKK Info pedig azt írta, hogy baleset nehezíti a közlekedést a Fogarasi úton, kifelé a Kerepesi útnál, és baleset miatt helyszínelnek a Rákosi úton, a 16. kerületben a József utcánál. A Szent Gellért rakparton déli irányban a Szabadsághíd előtt a forgalmat a villamos sínekre terelik, mert tűzoltók dolgoznak. Vezessenek figyelmesen és segítsék egymást a közlekedésben. Liszt Ferenc két legendája közül hallgassuk most az Édurt, címe Szent Ferenc a hullámokon. François René Duchâble zongorázik.

Liszt Ferenc E-dur legendáját hallottuk, Szent Ferenc a hullámokon, François René Duchâble zongorázott. Még egy zenét hallgatunk meg a rejtvény előtt, de már most felhívom a figyelmüket arra, hogy a budapesti helyszín mellett sorsolunk majd két jegyet Szegedre is, a Szegedi Dómba jövő héten hétfőn estére. Most pedig hallgassunk egy tételt Aaron Copland Apalachi Tavasz című balettjéből, illetve a Suite-ből. A negyedik tételt játssza a Detroiti Szimfonikus Zenekar, vezényel Doráti Antal.

0: Aaron Copland Apalachi Tavasz című balettjéből szólt egy tétel, a Detroiti Szimfonikus Zenekart Doráti Antal dirigálta.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 2 perccel múlt 4:30, elérkeztünk a játékhoz a mai muzsikáló délutánban. Kisorsolunk 2 darab belépőt, ahogy azt már beharangoztam, a Szegedi Dómba augusztus 24-én hétfőn este 8 órára. Az Orgona Pont Fesztivál keretében lesz koncert a Filharmónia Magyarország rendezésében. Érszegi Stefánia játszik szaxofonon, Lakner Bognár András orgonán. Többek között Bach, César Franck, Marcel Dupré, Edvard Grieg és Horváth Márton Levente, illetve Louis Vuitton műveit játsszák. Tehát hétfőn este a Szegedi Dómban. Van 2 jegyünk egy későbbi időpontra, szeptember 10-én, csütörtökön 18 órára a Dohnányi Ernő Zenei Központba, a nagy terembe. Folytatódik a Fiatal Művészek Pódiuma sorozatunk. Lugosi Dániel Ali klarinétozik, Bánkövi Bence csellózik, Szabó Marcell zongorázik. Beethoven, Bruch és Brahms műveket játszanak. Tehát szeptember 10-én, csütörtökön a Dohnányi Központban. És van 2 jegyünk másnap, szeptember 11-én, pénteken este 7 órára, ugyancsak a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermébe, a klasszikus és jazz sorozat keretében az ifjabb Olá Kálmán trió játszik. Olá Kálmán junior játszik szoprán szaxofonon, Molnár Sándor tenor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, illetve Jónás Géza bőgön, Rigó Gábor dobon. És a kvártett, az Olá Krisztián kvártett játszik a második részben. Tagjai Olá Krisztián, Olá Kálmán junior, Gyányi Marcell és Serei Dániel. Tehát szeptember 11-én a Dohnányi Központban. A tárgyreményünk pedig egy évkönyv, a Filharmónia évkönyve, a Filharmónia Magyarország jubileumára kiadott könyv a klasszikus zene szerelmeseinek számos érdekességet tartogat, művészportrékat, fotókat és számos koncert emlékét. A kötet a 95. ünnepi könyvhéten külön díjban részesült. Ezekért lehet tehát játszani. És azt hiszem, a mai feladvány nem lesz nehéz, egy népszerű zongoraversenyből hallunk részletet, a 3. tételt, a kérdésünk, ki a zeneszerző? Válaszokat küldhetnek SMS-ben a 06303030160-ra, e-mail címünk muzsikáló délután@kukacradio.hu, kérjük, hogy a zeneszerző neve után írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Ez volt a rejtvény zenénk, és nagyon sokan jó megfejtést küldtek, bizony Csajkovszki volt a helyes válasz. Piotr Csajkovszki B-moll zongora versenyéből szólt a harmadik tétel, Jevgenyi Szutybin volt a szólista, a São Paulo-i szimfonikus zenekart John Nashling vezényelte. És tényleg nagyon sokan írtak nekünk, és nem is volt olyan hosszú most ez a zene, úgyhogy még tart a sorsolás. A következő felvétel után lesz eredményhirdetés, addig hallgassuk Bach H-moll hegedű partitájából a második tételt, Courant és Double Thomas Zietmeier hegedül.

Johann Sebastian Bach zenéjét hallottuk, a Hámol partita egy tételét, ez volt a Courant és Dubő, Tomás Zietmeier játszott hegedűn. És akkor visszatérünk a rejtvényhez, mert megszületett az eredmény, mondom a szerencsés nyertesek neveit. Dr. Szabó Gyula, Torső Attila, Dr. Mikolás Andor és Pekárdi Ágnes. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. Nyerteseinket gyártásvezetőnk keresi majd a további teendőkkel kapcsolatban. Rossini Mózes című operájából következik részlet, talán a legismertebb, ez ugye Mózes imája a negyedik felvonásból. Ennek témájára készült Paganini Mózes fantáziája is. Az opera részletet most Ruggero Raimondi énekli, közreműködik Salvatore Fisichella és June Anderson, az Ambrosian Opera kórust és a Philharmonia zenekart Claudio Simo nevezingi.

Ez volt Mózes imája, Rossini Mózes című operájából Ruggiero Raimondi énekelt. Közreműködött Salvatore Fisichella, June Anderson, az Ambrosian Opera kórus és a Filharmónia zenekar, a karmester Claudio Simone volt. Most Kocsis Zoltán fog zongorázni, méghozzá Bartókot. A Mikrokozmosz 6. füzetéből játszik, 3 tételt, bolgár ritmusban.

Bartók Béla mikrokozmoszából, a hatodik füzetből játszott három tételt Kocsis Zoltán zongorán. Az óra végén pedig hallgassuk még Dmitrij Kabalevszkij komédiások szvitjéből az Indulót. A Bajor Állami Opera zenekara játsza, vezényel Wolfgang Zawalisz.

0: Ez volt az induló Kabareszki komédiások szvittjéből, a Bajor Állami Opera zenekarát Wolfgang Zavár is vezényelte. A pontos idő 17 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben pedig folytatódik a fenék küszöb építése is. A helyszínen csak nem 200 honvédségi és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Holnapig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. A légiparádé 9 órakor kezdődik, a Lánchíd és a Margit híd között a Duna felett a honvédség légierejének merev és forgószárnyas eszközei mutatkoznak be. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között, a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál.

0: Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja. 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, közte két magyar alkotással. Reisz Gábor új Földszint című filmje és Mayer Bernadett első produkciója, a Mami Blue is itt lesz először látható Magyarországon. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált 2026. szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Elütött egy embert a vonat Zalaegerszeg térségében, a Zalaegerszegről Celdömölkre tartó Göcsei Intercity szenvedett balesetet. A járaton 12-en utaztak, értük mentesítő buszt küldtek. A helyszínelés idején Zalaegerszeg és Zalaszent Iván között pótlóbusz közlekedik. Estig még többfelé előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de északon még lehetnek felhős körzetek, és néhol kisebb eső, zápor, eső is előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik, éjszaka 12-19, holnap napközben 27-33 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
2: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak a stúdióból, Bolla Milán köszönti Önöket. A hírek után következik egy szkercó tétel Antonin Dvorzsáktól. A Gémol trió harmadik tételét a Fontenet trió játsza.

A Scherzo tételt hallottuk Antonin Dvorák G-moll triójából, előadta a Fontenet trió. Henry Purcell Diocletianus története című művéből hallgassunk most két tételt, előadja Le Concert des Nations, vezényel Jordi Savall.

Henry Purcell Diocletianus története című művéből szólt két tétel, előadta a Concert de Nation, vezényelt Jordi Savall, ugye az Arthur királyhoz és a Tündér királynőhöz hasonlóan, ez a Diocletianus is szemi-opera, azaz félig opera. A kortársak alkalmazták ezt a kifejezést erre a jellegzetesen angol és elsősorban Purcellhöz köthető színpadi műfajra, amelyben egy prózai színdarab olyan mennyiségű kísérő zenével keveredett, hogy a zene és a próza egyfajta egyensúlyba, egyenrangú viszonyba került egymással. Most egy dal következik a műfaj mesterétől, Franz Schuberttől, az egyik legismertebb, ez a Margita Rokkánál, ugye Margit Gretchen dalának zenei háttere, kísérete, a rokka pergése, von és eközben dalol. Anne-Sophie von Otter énekel, és ezúttal zenekari változatban hallhatjuk a kíséretet, az Európa Kamarazenekart Claudio Abbado vezényli.

Franz Schubert Margita Rokkánál című dalát hallottuk, Anne-Sophie von Otter énekelt, az Európa Kamarazenekart Claudio Abbado vezényelte. Egy virtuóz hegedű darab következik, Antonio Bazzinitől a Manók tánca, Vagyim Repin játszik hegedűn, Alexander Markovics zongorán.

hát ilyen pattogós a Manók tánca, legalábbis ahogy Antonio Bazzini megkomponálta, és Vadim Repin pedig előadta hegedűjén, zongorán kísért Alexander Várkovics. Most pedig repülni fogunk képzeletben. A Hook című film zenéjéből hallunk részletet, Repülés soha országba. A Bécsi Filharmonikus zenekar játszik. Vezényel a szerző John Williams.

0: a bécsi filharmonikus zenekarnak és John Williamsnek szólt a taps. A Hook című filmzenéből játszottak részletet, Repülés soha országba.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Fél hat van, Mozart zene következik. Hát ma már hallgattunk ugye Mozartot itt a muzsikáló délutánban, de hát Mozartról azt mondják, hogy igazán gyógyító az ereje, a zenéje, úgyhogy talán nem baj, ha kétszer is hallgatunk. És ugye szó is esett arról, hogy különleges filmvetítés lesz most a hosszú hétvégén a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, 22-én az Amadeus című filmet élő zenekari kísérettel láthatja, hallhatja majd a közönség. Most pedig hallgassuk az egyik legismertebb Mozart művet, melyet Salieri is dúdol a filmben, ez pedig az Egy kis éjzene nyitótétele. Előadja az English Concert, vezényel Andrew Menzies.

Mozart méltán népszerű kiséi zenéből szólt az első tétel, az Allegro, előtt az English Concert vezényelt Andrew Manci. Robert Schumann 6 kánonikus etűd című sorozatából következik most a harmadik, az Andantino, Claude Debussy átdolgozásában. Simon Isabella és Várjon Dénes zongorázik.

Robert Schumann hat kánonikus etőd című sorozatából szólt, a harmadik tétel az Andantino. Claude Debussy átdolgozásában játszotta Simon Isabella és Várjon Dénes. Giovanni Benedetto Piatti lesz a következő zeneszerzőnk. Piatti is van, de az más. Ő egy itáliai komponista volt, 1697-ben született, és 1763-ban hunyt el. G-moll koncertójából most az első tételt játssza az Allegrót a Freiburgi Barokk Zenekar. Vezényel Gottfried von der Goltz.

Giovanni Benedetto Platti művét hallottuk. Ugye mondtam, hogy van olyan is, hogy Piatti, véletlenül először azt olvastam, ugye az tányérokat jelent olaszul, és hát a cintányért is így jelölik, ez az olasz neve, és így jelölik a partitúrában. A G-moll koncertó első tételét játszotta a Freiburgi barokkzenekar, vezényelte Gottfried von der Goltz. És elérkeztünk a mai muzsikáló délután utolsó zenéjéhez. Beethoven 6. F-dur pastorál szimfóniájából hallgassuk az első tételt. Ennek címe Vidám érzések ébredése a falura érkezéskor. Előadja a Forradalom és Romantika zenekara a karmester John Eliot Gardiner.

0: Az első tételt hallottuk Beethoven 6. F-dur pasztorál szimfóniájából, címe Vidám érzések ébredése a falura érkezéskor. A forradalom és romantika zenekara játszott, a karmester John Eliot Gardiner volt. És ezzel véget ért a mai muzsikáló délután. A zenéket szerkesztőnk Csík Gabriella válogatta, hangmérnök kollégám pedig az üvegablak túloldalán Erdős Béla volt. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon, ahol megtalálják a részletes rádióműsort is, illetve ajánlom figyelmükbe Facebook oldalunkat is. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Bartók rádiót, én búcsúzom, Bollam Iránt hallották, viszont hallásra.
1: Műsorajánló. A Prolog következő műsorában Erkel Ferenc Dózsa György című háromfelvonásos operáját elemzi László Ferenc. A mostani régebbi felvételen a címszerepet Gulyás Dénes énekli. A Honvéd férfi kart, a Magyar Rádió énekarát és szimfonikus zenekarát a 75 éves Kovács János irányítja. Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában az idei Arcus Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztiválról beszélgetünk.
2: Én 50 éve vagyok kultár tanítványa, és maradok, amíg élek. Úgyhogy ez nekem egy mindennapi suli. Nincs olyan nap az én életemben, hogy valahol, valamivel engem ne tanítana.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Mélyreható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról. Erkel Ferenc, Bánkbán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása Fejes Szabolcs rendezésében. Vasárnap 20 órakor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.

0: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Fagyas Tóth Krisztina hangmérnök nevében is köszönti Önöket a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetője, Németh Attila. Mai legendánk nevét mindenki ismeri. Olyan idősebb muzsikussal pedig nem találkoztam, aki ne szerette volna nagyon. Felvételeinek számáról becslésem sincs. Rendkívül gazdag az archívumunk. Ennek ellenére, amikor elkezdtem kutakodni az interneten utána, alig találtam valamit. 2-3 rövidke beszélgetést, de interjút, művészetéről mélyebb elemzéseket keveset. Legalábbis ahhoz képes keveset, hogy milyen fontos alakja volt a magyar és nemzetközi zene életnek Kórodi András karmester. Kedves, barátságos, anekdotákkal teli muzsikus volt, igazi európai humanista. Minden zenei korszakot fontosnak tartott, elkötelezett híve volt a magyar kortárs muzsika terjesztésének, de hogy arra bizonyos lakatlan szigetre mit vinne magával, erről ezt mondta Meister Mihály mikrofonja előtt.
1: Ha vallatóra fognak, mégiscsak Mozart mellett kell elsősorban hitet tennem. Nagyon nehéz válogatni egy előadó művésznek a szerzők közül. Én úgy érzem, hogy mindig azt a szerzőt szeretem legjobban, akinek a művével éppen foglalkozom, és azt hiszem, ez nem is baj. De hogyha az a közhelyé vált kérdés merül föl, hogy egy lakatlan szigetre egy partitúrát kellene elvinnem, melyik lenne az, az biztos, hogy az valamelyik Mozart mű lenne.
0: Kezdjük a műsort mi is Wolfgang Amadeus Mozart muzsikájával. Kórodi András kedvelt partnere volt a szólistáknak. Saját tapasztalatból tudom, mennyire jól ismerte a zongorát is. 1958-ban a Budapesti Erkel Színházban Vjatoszláv Richter volt a díszvendég, aki Mozart 466-os körüljegyzékszámú D-moll zongora versenyének szólóját játszotta. A Magyar Állami Hangversenyzetnek Kórodi András vezényelte. A második tétel részletét hallgatjuk meg.

Mozart 466-os kőhűjegyzékszámú D-moll zongora versenyének második tételéből a részletet Svjatoszláv Richter és a Magyar Állami Hangversenyzenekar adta elő, Korodi András vezényelt egy 1958-as felvételen. És ha már Mozart. 1986 nyarán, úgy augusztus végén a Vácrátóti Botanikus Kertben felkértek egy hangversenyre, amelyen egy Mozart zongora versenyt kellett játszani. Mondták, hogy a karmester Kórodi András lesz. Természetesen izgalomba jöttem, mert tudtam, hogy legendás alakja ő a zene életnek, aki szinte mindenkivel együtt dolgozott. Ahogy szokták mondani, na-ná, hogy teli nadrággal mentem az első próbára. Kórodi úgy fogadott, mintha legalábbis a 20. koncertet adtuk volna együtt. Mosolygos volt, leültünk egy zongorára, az előszedtük a kottát, partitúrát, kérte, hogy játsszam el a szólót. Ő ott közben pampogott, dünnyögött, beénekelte a különböző szólamokat, lelkesen jegyzetelt, hogy milyen tempókat veszek. Remek hangulatú próbáink voltak, nagyon élveztem az egészet, és megbeszéltük, hogy legközelebb majd ezt vagy azt a zongora versenyt vesszük elő.

pont diplomáztam. Ezt is kedélyesen megbeszéltük, valami leírhatatlan nyugalom lengte őt körül. Elsősorban opera karmesternek tartották, és ő maga is azt hiszem ezzel így volt. Most Giuseppe Verdi Aida című operájából a híres balettzenét hallgatjuk meg a dalmű második felvonásából.

Giuseppe Verdi Aida című operájának balettzenéjét vezényelte Kórodi András a Budapesti Koncertzenekar élén. Talán épp közvetlensége miatt Kórodi András mindenki Gidának szólította. Pál Tamás mesélte egyszer egy újságírónak a következő anekdotát. Tudod, Gida volt végig az egyetlen karmester tanárom a Zeneakadémián. Az 1962-es első hári bemutatóra is magával hozott Szegedre, az opera

0: operából, Oberfrank Gézával együtt korrepetitornak. Bármely szakmában minősít, rangot oszt, ha valakit becenevén szólítanak, csak úgy, Agida, Korodi András. Messze-messze évekkel ezelőtt a drága emlékezetű Lipói Gyulát, a Szegedi Filharmóniai Kirendeltség vezetőit tréfálta meg egy kényszerhelyzet, még a Nagyszínházban vasárnapi szimfonikus matinét jelentett be, és amikor odaért, hogy vezényel, Korodi hirtelen megtorpant. Akarta mondani a keresztnevét, de tündéri memória zavarában csak az a fránya Gida ugrott be neki. Röpke csönd után azért kivágta a rezet, vezényel, Korodi Gedeon. Persze kacagás futott végig a nézőtéren. És most ismét Gida hangját halljuk.
1: Először Kodály Hári Jánosát dirigáltam 46. december 16-án szerző születésnapján, Példátlan lámpalázzal, és talán ebben a szerencsés az volt, hogy a Hári János sok zeneszáma között sok próza van, és akkor a megszámálhatatlan magas számú pulzusomat a prózák alatt egy kicsit próbáltam normálisra csillapítani.
0: Kodály Zoltán daljátékából következik egy részlet, Örzse és Hári kettős a dalmű első felvonásából. Sándor Judit és Palló Imre énekel, a Magyar Állami Operaház zenekarát vezényli Kórodi András.

0: Kodály Zoltán Hári János című remek művéből a kettős Sándor Judit és Palló Imre énekelte, a Magyar Állami Operaház zenekarát Kórodi András irányította. 100 esztendeje, vagyis 1922-ben született a nagyszerű karmester, 13 évesen felvételt nyert a Zeneakadémiára. Varró Margit és Máté Miklósné, Klári néni tanított a zongorára. Erről jut eszembe, hogy mennyire megörült, amikor annó kiderült, hogy tulajdonképpen osztálytársak vagyunk, hiszen én is, mint mindenki más Magyarországon, Klári néni növendéke volt. Felelevenítettük az emlékeket, később egyébként Gida Váci Károlynál tanult, és nagyon jól játszott klarinéton. Most megint az ő hangját halljuk.
1: A mai szerzők közül talán a legtöbb kapcsolatom és munkám során a legtöbb találkozásom Bartókkal volt. Ez persze azban is összefügg, hogy én, mint az operaház munkása, most már 26. éve itt lelkes és állandó tolmácsolja vagyok, és voltam Barток három színpadi művének.
0: Bartók Béla a Fából faragott királyfi szittjének részletét halljuk, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát vezényli Kórodi András.

0: Bartók Béla muzsikája hangzott el, a fából faragott Királyfi részlete. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Kórhadi András vezényelte, vagyis Gida. Hát elnézést, hogy én Gidának szólítom, de nekem is megengedte, és mindenki így hívta, mert szerették. Mai muzsikus legendánk a Nemzeti Zenedében zeneszerzést és karmesteri tanulmányokat folytatott a Lajta Lászlónál és Ferencsik Jánosnál. Volt operaházi korrepetítor, aztán karmester, 63-tól pedig első karmester. A Filharmóniai Társaság zenekarának karnagya volt, sőt elnök karnagya, és 57-től tanított a Zeneakadémián karmesterképzést. A Magyar Állami Operaházban töltött iskola éveiről így beszélt Meixner Mihálynak.
1: Ott töltöttem inas éveimet, és ott dolgozom most is. Azt hiszem, minden karmester számára ez a legsokoldalúbb iskola. Talán leginkább ahhoz hasonlítható, hogy egy fiatal orvos egy klinika sokrétű életében találja meg mindazt, amire a tanulmányai már fölkészítették, de az életben még alkalmazásukat gyakorolni és sokoldalúvá tenni szükséges. A opera nagyon töményen és segítően öleli magához a fiatal muzsikusokat. Azt hiszem, már a épület egy csomó olyan lerakódást, hagyományt nyújt az embernek, hogy oda belépőt magával ragadja. Ehhez járul aztán az ott dolgozó kollégáknak hosszú évtizedes tapasztalata. Azt hiszem, az első években az ember a legtöbbet azoktól a munkatársaktól tanul, legyen az énekes, zenekari művész, karmester kollega, korrepetitor kollega, akik a napi életben, a gyakorlati munkában találkozik. A fiatal karmester vágya természetesen az, hogy ő maga is odaállhasson a karmesteri pulpitusra és vezényeljen.
0: Mozart Don Giovanni című operájából következik a Regiszter ária, Melis György énekel, a Magyar Állami Operaház zenekarát Kórhadi András vezényli.
2: Íme donna, ez a szép katalógus, hány kedvese volt, beleírtam, ez a névsor az egyetlen pontos, hogyha tetszik, most átnézzük itt. Hogyha tetszik, most átnézzük itt.

0: Mozart Don Giovanni című operájának első felvonásából a Regiszter áriát Medis György énekelte, a Magyar Állami Operaház zenekarát Kóradi András vezényelt, aki nagyon fontosnak tartotta a magyar kortárszene előadását, hogy ezek a művek eljussanak a közönséghez. Most Kadosa Pál művéből, a Huszti kalandból hallgatunk meg egy jelenetet, de előtte ő beszél.
1: Operai és operán kívüli munkám során sok új magyar műnek bemutatójánál vagy felújításánál bábáskodtam. Hogy csak egy néhányat említsek, Kadosa Huszti kaland című operájának ős bemutatója, Hajdú Mihály Kádár katája, Szabó Ferenc Ludas balettja, Szokolai Sándor Vérnásza Petrovics Emil bűnés bűnhődése, és még sok egyéb színházi és hangversenytermi mű. Én azt hiszem, enélkül nincs előadó művészet. Lépést kell tartanunk az élő szerzőkkel, tudomásul kell venni azokat az irányzatokat és azokat a kifejezés módokat, amelyekkel gazdagítják a zenei palettát. Ehhez szükséges a régi iskolák ismerete is, de az is szükséges, hogy ezt az új hangot bele tudjuk olvasztani az egészbe.

Kadosapál Huszti kalandjából hallottunk részletet Kishegyi Árpád, Lendvai Andor, Katona Lajos, Domahidi László, Földényi kórus és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában. Vezényelt Kóródi András, aki a tanításról így vallott. Nincsenek pedagógiai elveim, de azt tapasztaltam, hogy kétfajta karmester típus van. Az egyik a kifele élő, mutatós, könnyed. Ennek zenei elmélyülését kell segíteni. A másik típust éppen fordítva, a gesztusokra kell bíztatni. Ez ugyanis úgy áll a zenekar elé, mintha a zene magától jönne. Persze az alapvető mozdulatok úgy születnek az emberrel, mint mondjuk a kézírás. Ami talán fontosabb a tanításban a manualitásnál, az a zene értelmezése. Hiszem, hogy a modern muzsikát csak akkor lehet megérteni és jól tolmácsolni, ha klasszikus zenével tisztával vagyunk. Schönberg is, Kodály is Palesztrinán nevelte tanítványait, én magam Lajta Lászlónál Bachon nőttem föl. Erkel Ferenc Névtelen Hősök című operájából következik a Takarodó és Gábor áriája. Gulyás Dénes énekel, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának élén Kóródi András.

0: Erkel Ferenc Névtelen Hősök című operájából a részletet Gulyás Dénes és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar adta elő, vezényelt Kórodi András. Gida számos külföldi szereplése során először vezényelt magyar karmesterként Tokióban és a Moszkvai Nagyszínházban. Külföldi szereplésekről, illetve ezzel kapcsolatos tapasztalatairól így nyilatkozott egy interjúban. A művész számára elengedhetetlen az utazás, a teménytelen fejtörést okoz is a műsorokat, próbákat egyeztető, összeállító operai titkárságnak. Minden muzsikusnak fontos, hogy a világot járja. Azért is, mert tanulhat kollégáitól, de azért is, mert olyan műsorokat állíthat össze, amelyekre idehaza a kevés szereplési lehetőség miatt nem kerülhet sor. Ám azt hiszem a legfontosabb a sikerélmény és a megnövekedett felelősségérzet. Jó néhány közepes muzsikusból lett európai rangú művész csupán azért, mert a megsokszorozódott feladatok rákényszerítették a fejlődésre, aztán a siker és a rutin is megtette a magáét. Sebestyén János mikrofonja előtt elmesélt egy aranyos anekdotát.
1: Az úgy történt, hogy négyen ültünk a riporter asztala körül, Lehel Gyuri, Kerekes János, Varga Pál és én, és akkori rádiós szokások szerint ez élő adásba ment, előtte gondos próbát tartottunk ugyan, de hát ahogy az ilyen gyakorlatlan riportalanyokkal lenni szokott, a több volt a kuncogás, mint a komoly mondóka. Na hát aztán kigyulladt a piros lámpa, és a riporter igyekezett közvetlen légkört teremteni, és nagyon meghitten csevegtünk, egész addig a pillanatig, amíg egy gesztusa odaforult Kerekes Jancs, és azt mondta, hogy hát most talán kérdezik meg Kerekes Jenőt, hogy mi volt az első operai dirigálása. Hát Lehel és én az asztal alatt két óriási zsebkendő árnyékában röhögtünk ellenállhatatlanul, de folytatni kellett, és Kerekes kollégánk iridlésre méltó lelki nyugalommal azt válaszolta, hogy elsőnek a Jenő és Juliskát dirigáltam az operában.
0: Gida tele volt történetekkel. Első találkozásunkkor mondta, hogy sok emléke maradt Klempererrel kapcsolatban. Egyszer például ott ültünk karéban a háta mögött, és hallgattuk a próbáját, mondta Kórodi. Nem lapozgatott a partitúrában, a színpaddal és a zenekarral törődött, egyszer csak a varázsfúval a próbáján hátrafordult. Gyorsan nézzék meg, hogy ebben a taktusban félkotta van, vagy negyedkotta. Megnéztük, visszasuttogtunk. Félkotta. Mire ő? Hú, még jó, hogy nem ordítottam. Művészetével, tudásával, humorával, bölcsességével az örök modell számomra, ifjúságunktól kezdve karmester eszménye megtestesítője, és az is marad, mert ő az ideál, a halhatatlan, mondta Kórodi András. Befejezésül Ravel Pavan egy infánsnő halálára című gyönyörű darabját vezényli a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának élén.

0: Ravel Paven egy infánsnő halálára című zeneművét a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara játszotta, vezényelt Kórodi András. Egyébként anno a Magyar Rádióban, az akkor még Hurka alakú kettes stúdióban, Respighi Madarak szvitje és Mozart Linci szimfóniája mellett ezt a darabot vezényelte először mai muzsikus legendánk, a szeretetre méltó, nagy tudású Kórodi András, akire jó emlékezni és mindig jó meghallgatni valamelyik felvételét. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a hangmérnök Fagyastót Krisztina nevében is. Németi Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra!
1: Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amit én azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

Műsorajánló. Szerda kora délután Giacomo Balduzzi és a Pápai Szkóla hangversenyét hallgathatják meg. Az olasz orgonista Bach és Marcel Dupré darabjait játssza, míg a római Pápai Egyházzenei Intézet Gregorián Szkólája Gregorián dallamoktól kezdve kortárs korálvariációkat, antifónákat ad elő. Templomi muzsika. Szerdán 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Prolog. Nem csak opera rajongóknak.

Jó estét kívánok! Ez itt a Prológ, a keddesti opera közvetítéseket felvezető műismertető, elemző és kóstoltató magazin műsor a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunkat és a 7:30-as híreket követően Erkel Ferenc operáját, a Dózsa Györgyöt, pontosabban Emű, Németh Amadé és Reutner Sándor által átdolgozott változatát hallgathatják majd meg három felvonásban, arról az 1991-es stúdiófelvételről, amelyet a Magyar Rádióban rögzítettek Kovács János vezényletével és Gulyás Dénes címszereplésével. Erről a történelmi operáról beszélvén az elkövetkező percekben szót ejtenék majd többek között a tüzes koronáról és a tüzes trónról, a régi papírhuszasról és a régi dicsőségről, a kiegyezésről és a békétlenségről, a művészet egyetemes világfájáról és egy beoltási kísérletről, valamint a magyar történelem egy igen különös kultuszalakjáról. És a ma esti ismertetést kezdjük is vele, Dózsa Györggyel, vagy másként Székely Györggyel, hiszen a maga korában, ha említették, hát inkább e néven, illetve e név latinos alakjával hivatkoztak az 1514-es parasztfelkelés vezérére. A székely származású végvári közvitézről, akit a tragikusan félresiklott törökellenes keresztes hadjárat parancsnokának szántak, valójában meglehetősen keveset tudunk. Születési évét, pályafutásának túlnyomó részét nem ismerjük, hiszen életének csupán a legutolsó néhány hónapját töltötte a történelem nagy színpadán. Ekkori működését, vagyis azt, hogy seregével pusztító és irtó hadjáratot vezetett saját hazájában, méghozzá leginkább az urak ellen, a maga korában a legkevésbé sem méltatták az írástudók, és emlékezetét nem ápolta és őrizte a népi emlékezet sem, hiszen az alakja nem bukkant fel népdalokban, mesékben, sem balladákban. A bukása után kegyetlenül megbüntetett, tüzes koronával illetett, viszont tüzes trónra nem ültetett Dózsából, igazából csupán hosszú évszázadokkal később lett kultuszalak és hivatkozási pont. A 19. és a 20. század során zajlott le ez a figyelemre méltó folyamat, amely Dózsa Györgyöt egyrészt a magyar szabadságmozgalmak korai hősévé, előfutárává, másrészt ezzel összefüggésben a társadalmi egyenlőségnek, a parasztság fölemelésének, vagy éppenséggel a földosztás követelésének emblematikus alakjává tette. Mindebben szerep jutott Petőfi Sándornak és a képzőművész Derkovics Gyulának csak úgy, mint Dózsa életrajzírójának, Márki Sándor történésznek. Aztán a Nemzeti Parasztpártnak és I.S. Gyulának, no meg persze a kommunista kultúrpolitikának. Így került oda Dózsa György arcképe a régi papír 20 forintosra. Így lett Dózsa sportegyesületek névadójává, és éppen nem mellesleg mindmáig az egyik leggyakoribb hazai utcanévvé is. A ma este felhangzó Erkel opera és az alapjául szolgáló drámai alkotás, vagyis Jókai Mór verses szomorú játéka egyként sajátos és különleges helyet foglal el a Dózsa György alakjának szentelt művek sorában. Jókai 1857-es színművén kezdve a sort, az hiába aratott közönségsikert, mégis a korszak egyik leghevesebb kritikai vitájának tárgyává vált. Nem azért, mintha Jókai túlságosan idealizálta volna a parasztfelkelés vezérét. Éppenséggel nem tette ezt. Hanem legfőként azért, mert drámája nem igazodott a nemzeti egység megteremtésének eszményéhez. Pedig az 1849-es bukást követő neoabszolutista önkény idején alapvető elvárás volt az olyan irányadó értelmiségiek részéről, mint a Jókait mindig kedvel bíráló Gyulai Pál. Hiszen a 16. századi arisztokrata széthúzás, az egymásra fenekedő indulatok ábrázolása nem kínált nemesítő példát. Sőt, akár még a jelennek üzenő, burkolt kritika gyanánt is lehetett volna azonosítani azt. Jókai szomorú játékának egyik hangsúlyosan kritikus pillanata az, amikor a színpadon elhangzik a régi dal
a régi dicsőségről, amely e sorokkal zárul. Világverő Mátyás sírján még a virág zöldül, a dicsőség hova tűnt el a szép magyar földről. Leáldozó napsütése alkonyodó égről. Régi dal, régi dal, régi dicsőségről. Mielőtt tovább haladnánk, következzen ez a részlet a ma esti operából. Kovács Anna Mária és Sudlik Mária énekel.

Jókai Mór 1857-es szomorú játékának címszereplője, széles, színes és mozgalmas történelmi tabló középpontjában egy olyan 16. századi népvezér, akit a még oly nemes szándékok mellett, sőt előtt, elsősorban a személyes vágyai és indulatai vezérelnek a közállapotokat fenekestől felfordító működésében. Mondhatni, született nagyoperai alak ez a Dózsa György, és ezt a potenciált hamarosan Erkel Ferenc is felismerte benne. Aligha függetlenül attól a ténytől, hogy mindezen ismertető jegyek a zeneszerző eszébe juttathatták a megelőző évek egyik legnagyobb nemzetközi és hazai opera sikerét, vagyis Meyerbeer a Próféta című alkotását, amelynek leideni Jánosa ugyancsak 16. századi népvezér, akit a bosszúvágy és a szerelem mozgat. Így hát a hamar nemzeti operává emelkedő Bánkbán és a fél sikernek, de fél kudarcnak is egyként vélhető Sarolta nyomában Erkel ezt a témát választotta új operája alapjául. És ezúttal nem más, mint nemzeti színházbeli vezetőtársa, az ott ekkor már a drámai igazgató tisztségét betöltő Szigligeti Ede vállalkozott arra, hogy Jókai darabjából librettót formáljon számára. 1864. januárjában már meg is jelentek az új operára vonatkozó legelső híradások. Az Arany János által szerkesztett koszorúban például ezt írták. Erkel Ferenc új nagy dalművön dolgozik, melyhez a szöveget a Hon közlése szerint Jókai Dózsa György című drámájából vette. A lapok Erkelt pihenéssel szokták vádolni. A vád nemigen bizonyul be. A Monarchia első női lapszerkesztője, Kánya Emília által vezetett családi kör ugyancsak sietett az örvendetes hírbejelentésével, miszerint Erkel újabban ismét egy nagy eredeti dalművet fejezett be a Nemzeti Színház számára, Jókai szép nyelvű drámájából. A tudósítás persze elsietetnek bizonyult, már ami a befejezés említését illette, hiszen ezt követően 1865, majd 1866 nyarán is megjelent a hazai lapokban, hogy Erkel Ferenc a színházi szünidőt Gyulán tölti, hogy a vidék csendjében Dózsa György című dalművét mielőbb befejezhesse. Illetve immáron 1866-ban Erkel Ferenc, Nemzeti Színházunk főzeneigazgatója, a szünidőket Gyulán visszavonultságban töltendi, hogy Dózsa György című dalművét, melyet a szünidők után első újdonságul fog bemutatni, befejezze. A címszerepet Ellinger adondja. Vagyis az az Ellinger József, aki Bánkbán legelső megformálója is volt. Erkel és a vele ekkor már szorosan együttműködő tehetséges fiai tehát lassabban haladtak a vártnál és reméltnél. Ám a közönség így is kapott némi ízelítőt a készülő műből, még 1864-ben. Az egyik filharmóniai hangversenyen elhangzott ugyanis a mű bevezető jelenete és az első felvonás indulója. Igaz, utóbb mindkét részlet kimaradt az elkészült operából, amellyel kapcsolatban nem is olyan könnyű, végleges műalakról beszélni. Tudjuk, ez a jelenség jó szerint mindmáig nagyban meghatározza az Erkel művek sorsát, előadás történetét. Mert amikor a kiegyezés évében, 1867. április 6-án végre sor

került az öt felvonásos Dózsa György bemutatójára a Nemzeti Színházban, természetesen a szerző vezényletével, az opera bizony nem lett általános és zajos köztetszésre. Ennek következtében pedig már a második előadásra megváltozott az előadási anyag és annak hossza. És ezt követően az első sorozat majd minden estéjén akadt újabb módosítás, úgyannyira, hogy 1867. októberére az öt felvonásból négy lett. A címszereplő első felvonásbeli esküjét szerencsére nem érintették ezek a széles körű változtatások. Következzen most ez a részlet Erkel operájából. Dózsa György szólamát ma este Gulyás Dénes hangjával hallhatjuk.

A Dózsa György 1867-es fogadtatását, ideértve a kritikai fogadtatását is, túl az opera hosszúságát emlegető panaszokon leginkább az jellemezte, hogy az új műben erőteljesebb nemzetközi hatásokat véltek felismerni. Az idősebb Ábrányi Kornél például ezt írta. Erkel Dózsája újabb beoltási kísérlete a magyar zenének a művészet a ma egyetemes világfájába, melynek törzséből egy koron az, mint önálló műág fog kisarjadzani. S határozottan kevesebb jó indulattal, de voltak éppen valami egészen hasonlót próbált meg kifejezni, az az élces modorú és számonkérő irájú szakíró is, aki imigyen fogalmazott. Különben úgy látszik, hogy Erkel Ferenc bele-bele pillantgatott egy pár olyan vezérkönyvbe, melyeket ha már évek előtt több előszeretetben részesített volna, úgy talán ma már a magyar dalművészet is büszkébben tekinthetne széjjel. Meg lehet, a fogadtatás legfeljebb szerény mértékű lelkesültségét részben az is magyarázhatta, hogy a kiegyezés évében a korábbiaknál is problematikusabbnak tűnhetett a megosztottság, a széthúzás színpadi megjelenítése. Még úgy is, hogy akár csak Jókai drámájában, úgy Erkel operájában sem a társadalmi osztályok ellentétére került a hangsúly. A 20. században azután éppenséggel ez vált kifogássá, és egyszer s mind az, hogy az opera címszereplőjét magánindulatok vezérlik, és így sem ő, sem az általa vezetett harc nem harmonizál a korábban már emlegetett és a szocialista korszakban hivatalossá lett Dózsa kultusszal. Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy Erkel Ferencnek ezt az operáját is utolérték a posztumusz mentő akciók. Az uralkodó ideológiával való összebékítési kísérlet az 50-es években csak úgy, mint az az erőteljes és a legjobb szándéktól vezérelt, de persze megkérdőjelezhető dramaturgiai átdolgozás, vagyis Németh Amadé és Rüitner Sándor közös munkája, amely a ma este felhangzó felvételen jut majd elénk. Immár nem 5, nem is 4, hanem csupán 3 felvonásban. És most már következzen a Dózsa György cselekményének ismertetése. Érthető okokból a felvonásokat ezúttal kevésbé nyomatékosan emlegetve. Dózsa Györgyöt vitézsége jutalmául II. Ulászló király megbízza a törökök elleni keresztes hadjáratra készülő magyar sereg vezetésével. Az ország főurai azonban, Bornemissza kivételével, nem fogadják be maguk közé őt, kigúnyolják alacsony származása miatt. Dózsa azonban bízik erejében és a királytól kapott rangjában. Szerelem támad benne a szép és előkelő Csáki Lóra iránt, akinek a kegyeiért Zápolya és Bornemissza is vetélkedik. Régi, egyszerű sorból való arája, Rózsa, és épp így régi barátja, Barna is megjelenik azonban a színen, és ők ketten elbeszélik a szavaikat előbb közömbösen, majd egyre felindultabban hallgató Dózsának azokat a rémtetteket, amelyeket Zápolya, vagyis Szapolyai János követett el a frissen kinevezett vezér szülőfalujában. Mulatság következik Ulászló palotájában. A főurak a távol lévő Dózsán gúnyolódnak. Otromba tréfáikból azonban a királynak is kijut. Ulászló egy ismeretlen költő társaságában lép színre. Csáki Lóra kínos perceket szerez a nagyuraknak, mert a költő az ő gondolatait tolmácsolja, amikor nem dicséri, hanem a régi idők dicsőségével szembeállítva bírálja egész maga viseletüket. Itt, ebben a részben, a 2. felvonásban hangzik el az opera legismertebb zenekari részlete, a fegyvertánc, amelyet most a Magyar Rádió szimfonikus zenekara ad elő Kovács János vezényletével.

0: A törökök ellen toborzott keresztes sereg Rákosi táborában egyre nő a feszültség Dózsa és a nagyurak között. Zápolya letépi a vezér melléről a keresztet, a vérig sértett Dózsa pedig harcba küldi Zápolyáik ellen a katonáit. Ezt követően egy jósnővel értekezik a címszereplő, és a jövőbe tekintő vajákos koronát és trónt jövendől Dózsa számára. És csak attól az ellenfelétől óvja a vitézt, aki a bort nem issza. A hatalom ígérete és a csáki lóra iránti vonzalom egyre inkább eluralkodik Dózsán, és a hölgy rokonszenvét remélve szabadon engedi a foglyul ejtett nagyurakat. Pedig közülük bor nem issza, nem hajlandó megesküdni arra, hogy a jövőben nem küzd majd a felkelők ellen. Lóra hatását kártékonynak vélve Barna és társai már a nemesi dáma elveszejtését tervezik. Csak hogy az önfeláldozó Rózsa nem csak értesülést szerez erről, de ruhát is cserél a hölggyel. Így őt éri a merénylet. A merénylet, amely nem indítja meg Dózsát, aki kisvártatva amúgy is teljes vereséget szenved, és fogságba esik. Végül azután hősünk számára értelmet nyer, az első hallásra pedig oly kedvezőnek ígérkező jóslat a koronával és a trónnal. Vagyis a tüzes koronával és a tüzes trónnal. Ám ő, ha bár lóra szökni segítené, mégis vállalja a sorsát, kegyetlen végzetét. Kérem, ha tehetik, hallgassák meg ma este Erkel Ferenc operáját, a Dózsa Györgyöt. És persze tartsanak majd velünk a jövő kedden is, amikor a kis Mozart legelső zenés színpadi műve, az első parancsolat megtartásának kötelessége című szakrális zingspill lesz műsoron egy tavaly szeptemberi francia fesztivál előadás felvétele révén. Munkatársaink, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszöni a figyelmüket, és búcsúzik Önöktől a műsorvezető, László Ferenc. Töretlenül annak a lehetőségnek az említésével, hogy műsorunkat a mediaclick.hu oldalon akár újra meg is hallgathatják. A viszonthallásra!
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19:30. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is, a mikrofonnál Brieska Dániel. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenék küszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás. A honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. A légiparádé 9 órakor kezdődik. A Lánchíd és a Margit híd között a Duna fölött a Honvédség légierejének merev és forgószárnyas eszközei mutatkoznak be. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között a Városligeti Kóskároly sétányon a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja. 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, közte két magyar alkotással. Reisz Gábor új Földszint című filmje, és Mayer Bernadett első produkciója, a Mami Blue is itt lesz először látható Magyarországon. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember elején rendezik meg. Robbanás történt egy lakóházban a Veszprém vármegyei Öskün. A kiérkező tűzoltók a Hársfa utcai családi ház átvizsgálásakor lőszereket találtak, ezért 50 méteres körzetben lezárták a környéket. A környező lakóházakat összesen 10 embernek kellett elhagynia. A katasztrófa védelem közölte, hogy várják a tűzszerészeket. Hozzátették, a robbanás ereje akkora volt, hogy az épület nyilászárói kiszakadtak, a detonációban egy ember megsérült, a mentők kórházba vitték. Végül a várható időjárásról. Napos, felhős idő lesz, holnap hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge zápor, zivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet, és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Zenei élmények a Várkert Bazárban. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának Zenében szabadon című különleges estje és Szentpéteri Csilla virtuóz koncertje gondoskodik a felejthetetlen nyári hangulatról. Búcsúztasd zenével a nyarat. Részletek várkertbazár.hu.
1: Reklámot hallottak. Opera a Bartók Rádióban.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat mai opera közvetítésünk alkalmából. A szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Molnár Endre nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Ahogy a hírek előtt a prológban László Ferenc kollégám már felvezette, ma este Erkel Ferenc Dózsa György című három felvonásos operáját közvetítjük egy 1991-es felvételről. A szereposztás a következő. Dózsa György, Gulyás Dénes, tenor. Rózsa, Kukeli Júlia, szoprán. Ulászló király, Martin János, bariton. Csáki Lóra, Sudlik Mária, szoprán. Zápolya, Kálmándi Mihály, bariton. Bornemissza, Daróci Tamás, tenor. Az érsek, Begányi Ferenc, basszus. A költő, Kovács Anna Mária, alt. Lőrinc pap, Gáti István, bariton. Barna, Sárkány Kázmér, basszus. Ambrus, Egri Sándor, bariton. Jósnő, Páncél Éva, mezzoszoprán. Közreműködik a Magyar Rádió énekkara, a Honvéd férfikar, valamint a Magyar Rádió szimfonikus zenekara. A karmester Kovács János. Hallgassuk az első felvonást.

Az első felvonást hallottuk Erkel Ferenc Dózsa György című három felvonásos operájából. A szereposztás a következő. Dózsa György, Gulyás Dénes, tenor. Rózsa, Kukeli Júlia, szoprán. Ulászló Király, Martin János, bariton. Csáki Lóra, Sudrik Mária, szoprán. Zápolya, Kálmándi Mihály, bariton. Bornemissza, Daróci Tamás, tenor. Az érsek, Begányi Ferenc, basszus. A költő, Kovács Anna Mária, alt. Lőrinc pap, Gáti István, bariton. Barna, Sárkány Kázmér, basszus. Ambrus, Egri Sándor, bariton. Jósnő, Páncél Éva, mezzoszoprán. A Magyar Rádió énekkarát, a Honvéd Férfikart és a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Kovács János vezényli. Következik a második felvonás.

Sen hogy volt, mi sem hiszük. Bózsa értisége egyet rajta folytott, a cápolyat szokás szerint lázol.

0: Most, hogy milcsis vagyunk, azt mondom, nem kell, mert hisz minek az, ha üres, érted-e füles, nekünk minek az, ha üres. De a bot mindig töltve van füles, érted, ez nem gömbül, ez nem tombul, ez nem hadserben sohasem.
1: Ez nem gömbül, ez nem tombul, ez nem hadserben.
0: A bot, a bot, ez a fegyverünk!
1: A bot, ez a fegyverünk!
0: Úgy van!
1: Megérzi ez majd az ellenünk!
0: Úgy lesz, de fontos azt is tudunk, hogy kik harcolnak ellenünk! Az első!
1: Az ördög!
0: Az, és mit kellene elmondani? Na halljam!
1: Az ördög, ami ellenünk, megsebbülne is!
0: Ördög, pokol, az bottal el nem érheted, árnyékát ütheted.

0: A második felvonást hallottuk Erkel Ferenc Dózsa György című három felvonásos operájából. A szereposztás a következő. Dózsa György, Gulyás Dénes, tenor. Rózsa, Kukeli Júlia, szoprán. Ulászló Király, Martin János, bariton. Csáki Lóra, Sudlik Mária, szoprán. Zápolya, Kálmádi Mihály, bariton. Bornemissza, Daróci Tamás, tenor. Az érsek, Begányi Ferenc, basszus. A költő, Kovács Anna Mária, alt. Lőrinc pap, Gáti István, bariton. Barna, Sárkány Kázmér, basszus. Ambrus, Egri Sándor, bariton. Jósnő, Páncél Éva, mezzoszoprán. Közreműködik a Magyar Rádió énekkara, a Honvéd Férfi Kar és a Magyar Rádió szimfonikus zenekara. A karmester Kovács János. Kedves hallgatóink, opera közvetítésünket felvételről rövid szünet után folytatjuk.
1: Műsorajánló. Az Összhang következő adásában az idei Arcus Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztiválról beszélgetünk.
2: Én 50 éve vagyok kultár tanítványa, és maradok, amíg élek. Úgyhogy ez nekem egy mindennapi suli. Nincs olyan nap az én életemben, hogy valahol, valamivel engem ne tanítana.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Old Ed Jazz adásában Hárs Viktor szerzeményeiből válogatunk. A héten 60. születésnapját ünneplő nagybőgős, basszusgitáros, több stílusban játszó formáció stabil alapja, tanár, hangszerelő és zeneszerző 2003-ban Artisjus díjat is kapott. Old Ed Jazz. Hárs Viktor 60. Csütörtökön 23 órakor a Bartók Rádióban.
3: A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők, felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király, augusztus 20-án 20 óra 40 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Erkel Ferenc Dózsa György című operájának közvetítését egy 1991-es felvételről. Következik a harmadik befejező felvonás.

0: la felatek, menjetek!
1: Gondolj vissza, mit mondott a Jósnél! Attól a rettenj vissza, aki a bort nem issza.
2: Jaj, melyik az? Tegyünk próbát! Lőrinc, hozasd be!

0: Erkel Ferenc Dózsa György című háromfelvonásos operáját hallották. A szereposztása következő volt. Dózsa György, Gulyás Dénes, tenor. Rózsa, Kukeli Júlia, szoprán. Ulászló király, Martin János, bariton. Csáki Lóra, Sudlik Mária, szoprán. Zápolya, Kálmándi Mihály, bariton. Bornemissza, Daróczi Tamás, tenor. Az érsek, Begányi Ferenc, basszus. A költő, Kovács Anna Mária, alt. Lőrinc pap, Gáti István, bariton. Barna, Sárkány Kázmér, basszus. Ambrus, Egri Sándor, bariton. Jósnő, Páncél Éva, mezzoszoprán. Közreműködött a Magyar Rádió énekkara, a Honvéd Férfikar és a Magyar Rádió szimfonikus zenekara. Vezényelt Kovács János. A felvétel 1991-ben készült. Műsorunk végén munkatársaim, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Molnár Endre nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pihenni térőknek jó éjszakát, a még fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Szerda este a Korossi Kvartett muzsikál. Eötvös Péter, Robert Schumann és Bartók Béla egy-egy vonós alkotása szól. Schumann zongora ötösében Fehérvári Zoltán a szólista. Tavaly áprilisi felvétel a Zeneakadémiáról, szerdán 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Liszt Ferenc művek szólnak az államalapítás délutánján. Először Király Csaba zongorázik, felcsendül többek között a Magyar Történelmi Arcképek sorozat. Majd a koronázási misét hallgathatják meg énekes szólisták a Magyar Rádió énekkara és szimfonikus zenekara előadásában. A karmester Pad Zoltán. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 13 óra 12 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
3: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
2: Küzdelem az áhított célért.
4: Isten házában vagy fia!
2: De a szenvedélyek mögött
5: mindenáron megvédelmezi az országot.
2: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Sacra Corona.
6: Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Ezen az estén Hollós Máté műveiből válogatunk. Akik figyelemmel kísérik a zeneszerző munkásságát, tudhatják róla, hogy a hazai zenei élet egyik legaktívabb zenepolitikai szerepet vállaló művészéről van szó, hiszen meg annyi egyesület, szervezet, vezetője, elnöke, tagja volt az elmúlt években, és tagja mind a mai napig. 2021-ben 25 év után nem jelöltette magát újra a Magyar Zeneszerzők Egyesületének elnöki székébe, hogy több ideje maradjon komponálásra. Akik személyesen találkoznak Hollós Mátéval, szinte minden egyes alkalommal megtapasztalhatják sziporkázó humorát, elmés szóvicceit. De a szavakkal való játékot gyakran műveinek címadásakor is segítségül hívja, s nevezi el kompozícióit a rá olyannyira jellemző leleményességgel. Miként tette 2003-ban is, amikor Déri György számára írt Gordonka művének a Canto Nostalgico elnevezést adta.

Canto Nostalgico, Nosztalgikus ének címmel hallottak egy 2003-ban írt Gordonka művet, Déri György játszott. Hollós Máté alkotásaiból szól válogatás ezen az estén itt az Ars Novában. Hollós Máté is azon szerzők közé tartozik, akik mindig különös figyelemmel kísérik a feltörekvő előadó művész generációk kiemelkedő tagjait. S ha ilyet talál, előbb vagy utóbb kompozíciót ír számukra. Így volt ez a 90-es évek közepén is, amikor a Katona Duó, azaz Katona Péter és Katona Zoltán gitárművészek a pódiumra léptek. Az ő játékukat hallva, annak inspirációja nyomán született meg a Gemini Gitárok című alkotás. Ezt hallják most egy 1997. augusztus 11-én készült stúdió felvételről.

0: Gemini Gitárok címmel a Katona Duó, azaz Katona Péter és Katona Zoltán játszotta Hollós Máté kompozícióját. Az Ásznov adásában ezúttal a Bartók Pásztori és Erkel Díja zeneszerző műveiből válogatunk. És most idézzük meg magát a szerzőt, amint egyik kórus művének születésére emlékezik.
1: Élénk emlékem 1967 azon márciusi napja, amelyen a Magyar Tudományos Akadémia Roosevelt téri előcsarnokához kígyózott az embertömeg. Kodály Zoltán ravatala előtt hajtott fejet százezernyi karénekes, olyan, aki előadta műveit, olyan, aki pedagógiájának köszönhette, hogy felszabadultan dalra gyúlhatott, s olyan, aki csak képletesen szólva tagja kórusnak, egy nép, egy nemzet összkarának. A tömegben bandukolt anyám, Tóth Eszter költő, aki a Szilágyi Erzsébet leánygimnáziumban egykor a híres Stojanovics Adrien Adi néni keze alatt lelkesen énekelte a nekik ajánlott pünkösdölőt, s meg annyi más Kodály karművet, amelyeknek így a gyermekkori öltöztetések közepette legelébb altszólamát volt módon megismerni. Mellette pedig magam is ott baktattam 13 évesen, tehát már többé-kevésbé felmérve, kitől búcsúzik fiatal és öreg, zeneértő és csak alig zenekedvelő, pesti polgár és fejkendős anyóka. Anyám nem sokára versben énekelte meg e búcsút, a Sokaságban Kodály ravatalánál címen eképpen. Sereg fogyhatatlan. Nem a választott kevesek az övéi, övé a választott sokaság, akinek ő hívta a mindenki. Kik vagyunk itt? A tömeg? A nemzet? Ó, mi az vagyunk, aki az árokparton énekelt, az az egy. Egy, akár a levelek, melyekkel a hársfa, vagy a kristályok, melyekkel a kő is egy egyszerinek fölújjongása, fölsírása. Az az egy, kit tüzes nyelveken szólásra ővert fel, az vagyunk itt. Minden népek közt egyszeri. Az árokszéli szentlélek, a részsarkantyún kipengő, kaszákon suhogó, a sóskútba tett, onnan is kivett, malom alá tett, onnan is kivett, gyermekek ujjáról fénybe fölengedett, kifogyhatatlan a porlandó körül. S örökre fölvert végtelenében a porladás felett. Már zeneszerzői eszmélésem idején foglalkoztatott a vers megzenésítése. Egy-két magocska onnan szökkent szárba, de a mű konstrukciója új volt, amikor 1991-ben, Kodály halála 25. évfordulójához közeledvén, végre megmertem írni a darabot. Nehézzé tette a munkát, hogy töredezett sorokba foglalt rövid közlésekből áll a költemény. E mozaikok összefoglalásának lehetőségét a fogyhatatlan sereg freskószerű megjelenítésében találtam meg. A mű elején hosszan hömpölyög, akár a hajdani valóságos az Akadémia utcában, majd vissza-vissza tér rá akusztikus kameránk. Így a választott sokaság értelmezésekor, később az az vagyunk itt rámutatásnál, végül ahol a költő szava is megidézi a kifogyhatatlan a porlandó körül záróképnél. A gyakorta egyszólamú megállapítások szándékoltan kodályos hangvételűek. Nem a választott kevesek az övéi, akinek ő hívta a mindenki. Kik vagyunk itt, a tömeg, a nemzet? Persze nem egy szólamú, hanem testesen akkordikus a két válasz, övé a választott sokaság, és ó, mi az vagyunk, aki az árokparton énekelt.

A darab külön rétegét alkotják az idézetek. A vers kínálja megjelenítésüket. Az az egy-kit tüzes nyelveken szólásra ő vert fel. Ez a tüzes nyelveken szólása pünkösdölőből lépít elénk, hangról hangra három ütemen át a női karon.

De ahol a költő sem idéz, csak utal, ott magam sem teszek másként. A sóskútba tett, onnan is kivett, malom alá tett, onnan is kivett, nem szóról szóra követi a Katalinka szövegét. Ott sóskútba tesznek, onnan is kivesznek. Itt kútba tett, onnan is kivett. A zenében is csak a ritmus és a dallam első lelépő háromhangú motívuma emlékeztet a Kodály gyermekkarra. Elérkezünk azonban egy idézethez, amely nincs a versben. A költő utolsó sorai: örökre fölvert végtelenében a porladás felett. Ezt a híres Páva dallam hangjaival zenésítettem meg. Kodály muzsikájának egyik emblémája ez. Akár a népdalt veszem, hiszen variációs remek művében, mint a magyar népdal alaptípusát csillogtatja meg ezer arccal, eladdig, míg egy másik régi stílusú kvintváltó népdalt villant fel, sokadik variáció helyett egy varianst, mint egy azt mondván, és így tovább a magyar népzenében a végtelenségig. Akár pedig az adivers megzenésítését, a szegény raboknak felszabadulását jelképező népdalutalást, amely Kodály népet felemelő személyiségének jelképe is.

Az énekkart és karnagyot próbáló kompozíció 10 évig várt megszólalásra. Az akkor az Antal Mátyás vezényelte Nemzeti Énekkar által készített hanglemez felvétel most hangzik el először teljes terjedelmében a Magyar Rádióban. Ha csak addig nem felejtik, amíg a fogyhatatlan sereg is ott hömpölyög Kodály ravatalának emléke körül, túlélheti szerzőjét.

A sokaságban Kodály ravatalánál. Hollós Máté művét a Nemzeti Énekkar előadásában hallották, a karnagy Antal Mátyás volt. A következő Hollós Máté kompozíció, melyet itt az Ars Novában meghallgathatnak, a Németországban élő kiváló magyar orgonaművész és zeneszerző Szatmári Zsigmond számára 1998-ban készült négy meditáció. A hangfelvételen a Tauerbischofsheimi új gótikus stílusban épült Szent Márton katedrális orgonája szól.

a négy meditációt követően, melyet Szatmári Zsigmond előadásában hallottak. Befejezésül szólaljon meg Hollós Máté 2017-ben elsőként a Bartók Rádió Artrium kortárzenei seregszemléjén elhangzott vonózenekari alkotása, a numero 3-as Omaggio Immaginativo, mely mű ellentétben az Omaggio sorozat első két darabjával nem konkrét helyszínre, személyre történő emlékezés, hanem egy szabad merengés a múltat szemlélve. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Kovács János vezényli.

0: Omaggio Immaginativo címmel Hollós Máté 2017-ben írt művét hallották. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát a komponálást követő évben készült felvételen Kovács János vezényelte. Az Ars Nova adása ezzel már a véget ért. Ezen az estén Hollós Máté műveiből hallgathattak meg ötöt. Holnap a 20.-21. század egyik legismertebb alkotója, a lengyel Krzysztof Penderecki műveiből szól válogatás. A tehetik tartsanak velünk. A szerkesztő Bánkövi Gyula elköszön, a viszonthallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az Éjszakai Jazz Club hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Ma is lemezbemutatóval készültünk, rögtön át is adom a szót szerkesztőnknek, az általa készített interjúval jutunk közelebb a zenei anyaghoz.
3: Isabel Cossanel énekesnőt köszöntöm a stúdióban, akinek még tavaly október utolsó napján jelent meg a Regard című lemeze a különböző felületeken, tehát fizikai formában nem. Isabella, ahogy hallgattam a lemezt, én tulajdonképpen úgy ültem neki, hogy most elsősorban inkább franciás, népzenés lemezt fogok hallgatni, talán az is befolyásolt, hogy a Hagyományok Házában lesz a bemutató, pedig egészen jazzes, úgyhogy helye van itt a jazz műsorban is ennek az albumnak. Hogyan jöttek létre ezek a dalok?
4: Igen, nehéz egy lemezről beszélni, hogy mennyi dolgot foglal össze magába. Igen, nagyon erős a sanzon meg a népzene, de leginkább a zenészek is ezt reflektálják, hiszen Fidelikus Péter, aki klasszikus csellista, de van Horváth Áron, aki népzenész és jazz világából is jön, Balózs Ámuel szintén inkább jazz, Csóri Sándor, ő pedig népzene, Novák Csaba még a nótákból, meg a cigányzenéből, meg a jazzből, tehát nagyon színes társaság gyűlt össze erre a lemezre, és Harry Dizsombor, ha már akkor már nem hagyok ki senkit, Harry Dizsombor, aki szintén népzene, balkán zenében van otthon. Tehát igazából a zenészek is reflektálják azt, hogy mennyi féle lett ez a lemez.
3: Ez az első lemez, ugye, ami megjelent
4: igen,
3: a neved alatt?
4: Igen, ez az első.
3: Elsősorban saját dalok ezek, illetve hát gondolom a francia nyelvűek azok francia dalok, ami a nevedből következően sok között van Franciaországhoz, és a címek alapján meg úgy veszem észre, hogy népdal feldolgozás is van a lemezen.
4: Igen, igen. Ez egyfajta bemutatkozó lemez, van rajta francia sanzon feldolgozás, azt hiszem kettő van ebből, és akkor vannak népdalfeldolgozások, és vannak saját szövegek, saját dalok. Népdalfeldolgozás az egyébként onnan származik, hogy én egy nagy Buda Folk Band rajongó voltam tini koromban, és ott figyeltem meg először ezt a jelenséget, hogy feldolgozunk népdalokat, és lehet így is hozzányúlni a népdalokhoz. És ifjú Csóri Sándor, ő vitt bele ebbe az egész világba, hogy hogyan lehet hozzányúlni egy népdalhoz, meg hogy hogyan lehet hozzáférni a népdalokhoz, milyen felületeken, milyen lemezeket hallgassak, milyen gyűjtéseket hallgassak, mert hogy nem csak az 5-10 népdal van, amit mindenki ismer, hanem vannak mindenféle tájegységről ismeretlen népdalok, ismeretlen néniktől, és hogy nagyon sokat lehet belőlük inspirálódni.
3: Most már népzenét tudjuk körülbelül, hogy hogyan választottad ki, de például a francia sanzonokból, hogy kettő, tehát ez egy akkora irodalom. Mennyire ismered ezeket?
4: Nem igazán, mert nekem édesanyám népdal énekesnő volt, viszont apám nem francia sanzon énekes, szóval inkább anyukámtól kaptam a népdalokat, vagy a népdal világát. Apám viszont ő nem igazán hallgatott se sanzonokat otthon, tehát nem hallgattunk francia sanzonokat, inkább Pink Floydot, vagy ilyesfajta zenészeket szerette nagyon apukám, de sanzonokat nem igazán, nem volt ennek ott nagyon, vagy otthon kultúrája. Ez később jött nekem, amikor ide költöztem Magyarországra, hogy mindig azt mondták körülöttem, hogy hú, de meg tudnál gazdagodni abba, hogy francia sanzonokat énekelsz Magyarországon, és nekem eszembe se jutott, mert nekem mindig a népzene afele húzott a szívem. És akkor végül is úgy voltam vele, hogy miért is ne, hát akkor utána nézek, és magamtól elkezdtem sanzonokat hallgatni. Egyébként engem a sanzon világa annyira nem vonzott soha, de találtam jó pár kincset, és felkerült kettő a lemezre, mert most nyilván egy ilyen kis bemutatkozó lemezt akartam, amin úgy tényleg azok a dalok vannak rajta, amik már régóta bennem vannak. És akkor ez lett a Mon ami egy ilyen kis balkán kíséretet kapott, és L'air que tu jouais pour moi, ami egy Marie Lafouré dal, amit Csemer Boginak köszönhetem, hogy megismertem ezt a dalt, és ez meg egy cselló dúó.
3: És hogyan készülnek ezek a feldolgozások? Te dolgozod fel ezeket, vagy pedig a muzsikus társak, vagy közösen?
4: Hát általában én otthon. Van egy pár, ami már régóta ugye bennem van, és vár a helyére, mert nem igazán tudtam soha elképzelni sem az ötödik évszak együttesben, amiben énekelek, sem az FMR-ben, és úgy éreztem, hogy amikor így összegyűlt egy jó pár olyan dal, amit tényleg csak a saját nevem alatt tudok elképzelni, akkor született meg ez a lemez. Ezeket nagyjából én csinálom az összeset. Ifjú Csuri Sándor szokott segíteni, mert ő a vőlegényem, és együtt szoktunk alkotni legtöbbször, de persze, amikor elhozom a dalokat a fiúknak, akkor mindig mindenkinek nagyon jó ötletei vannak, tehát ez igazából mindig egy közös alkotásnak tekintem az egészet.
3: És még egy kicsit a saját dalokról, hiszen azok között, ha jól emlékszem, ugye angol nyelvűt is hallottam, nem csak magyart.
4: Sajnos az nem saját, de...
3: Az nem saját. Na hát akkor nem. Hogy került ez?
4: Az angol az úgy került bele, hogy én a Bartók Jazz Konzervatóriumban végeztem jazzének szakán, és akkor úgy éreztem, hogy ez is így belefér, hogy egy ilyen bemutatkozóba, hogy ez is vagyok, ezt a dalt, ezt nagyon szerettem, és mindenképp akartam egy ilyen színes lemez. Meg azt hiszem, hogy az a lemez végén is van, tehát egy kicsit egy ilyen bónusz dal a végén. Egyébként a saját dalok az meg a Regard, ami a címe is lett a lemeznek, az egy zongora duó, az egy saját szöveg, saját dal. A szöveg egy picit olyan azért is lett Regard a lemeznek a címe, mert eléggé személyes, vagyis igazából egy nőről szól, aki küzd magával, vagyis keresi a helyét, de igazából mindenki ebben a helyzetben van, és egy picit erről szól a szöveg, hogy mindig olyan egyedül érezzük magunkat, mindig úgy küzdünk önmagunkkal, és mindig azt hiszük, hogy mi vagyunk az egyetlenek a világon, akik szenvednek, és nem találják a helyüket, és picit erről szól ez a szöveg, hogy igazából úgy érzem, hogy én egyre jobban megtaláltam. És a Regard az azt jelenti, hogy lásd. Tehát picit egy ilyen biztató szó, hogy lásd, hogy azért hol tartasz, ne csak a rosszat, hanem a jót is, hogy lásd, hogy minden jóra fordul. És a Distant, az is szintén egy saját szám, saját szöveg, az meg a sorsról szól. A Beragyogja udvaromat, az egy népdal, feldolgozás, vagyis kettő népdalból kevertem össze.

0: a kíséretet, saját francia dal, ami ténylegesen saját szöveg és saját dal. Egyébként a Hagyományok házát azért választottam, mert ott készült 3 klip a lemezre. Az egyik klip a Sírastanyámra készült, a másik az egyik francia sanzóra, Mon ami la rose, és a harmadik pedig a Fin nevű számom, ami a lemez utolsó dala, ami csak szimplán egy monológ. Egy Dorota Maslowska lengyel írónőtől kiválasztottam egy kedvenc monológomat, a Menj és pokol című darabjából.
1: És erre írtál zenét?
0: Igen, írtam egy kíséretet, egyébként nem erre szántam, de úgy éreztem, hogy megírtam egy ilyen hangszeres kíséretet, és nagyon adtam magát, hogy inkább egy szöveget mondjak fel rá, és ez lett a lemez utolsó dala, ami egy kicsit egy ilyen útra való.
2: Hallgassuk ezt a színes albumot, ahogy jellemezte Kozan Elizabella. Horváth Áron cimbalmon játszik, Baló Sámuel zongorán, Csóri Sándor Sündi a brácsás, Friderikusz Péter a csellista, Novák Csaba a bőgős, Herédi Zsombor harmonikán játszik, Kozan Elizabella énekel. Mindegyik számot megnevezte az énekesnő, úgyhogy csak sorba szedem őket. Sírasanyám, Ler Köti Zsui Poma, Distant, Regard, azaz a címadó, Mon ami la rose, a Szőke vize és a Beragyogja udvaromat népdal feldolgozás, majd az Angel Eyes, utána Funk következik.

de ne áruljátok el senkinek a titkos receptúrát. Mert egyből mindenki nekiállna álombor készíteni. Mert aludni nem tud se gazdag, se szegény, se lusta, se serény, de még ha el is alszik egyik másik, szépet nem álmodik. Csak az, hogy mindenből még több, és még, és még, és még, és még. Vagy, hogy mindene túl kevés, nem elég szinte semmi, s álmukban felbukkan mind az összes holmi, amit muszáj mind megvásárolni, hogy legyen még, és még, és még, és még. Ám, amint megveszik, hopp, e pillanatban felbukkan egy másik, még tündökletesebben, jaj! Csak azt ne, nem, nem, nem, és nyögnek, és kínlódnak. És ujjaikkal mohón az ágyneműt babrálják, ha megtudnák az állampor titkát, egyből meg akarnák kapni. Hogy szabadon szögdítsejenek szivárvány álomországba, ahol mindent lehet mi végtelen, s mit képzeled bejárni képtelen. De boruk persze. Először csak a gazdagoknak lenne. Szórnák a pezsgőbe, s fürödnének benne reggeltől estig, s álmodnának éjjel-nappal, míg csak torkig nem lennének vele. Tetejében ez a por. Sok helyet foglal, így hát kidobják a port azonnal a kukába. Ahol rálelnek egyszerű, halandó, emberek lelkesen, s utána szegények midőn kipróbálták, felkiáltanak mérgesen. Hogy nem azt kértük, hogy álmodjunk többet, még, még, mégis, mégis, mégis, még, de hogy álmainkban legyen kevesebb is elég. Elég. Elég. Kell nekünk varázshegy, se szivárványos éj. Adják vissza szürk álmainkat arról, mi sose lesz miénk.

mai éjszakai jazzklubban lemezbemutatóként hallhatták Kazan Elizabella Rögát című első albumát. Horváth Áron cimbalmon, Balós Ámuán zongorán, Csóri Sándor Sündi brácsán, Friderikus Péter cellón, Novák Csaba bőgőn, Herédi Zsombor harmonikán játszott. Az elhangzott témacímek Siras anyám, Lerkőti Zsui Pomoa, Distant, Regard, Mon ami la rose, Szőke vize, Beragyogja udvaromat, népdalfeldolgozások, Angel Eyes és Fun fért bele a mai összeállításunkba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, Fellegi Lénárdot hallották. A hírekig szóljon Sebestyén Patrik témája a Look Back. Majd a Csupán addig élek következik, Ady Endre sorait dolgozta fel Kozan Elizabella és Orbai Lilla. Az efemere felvétele forog.

0: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok! A Bartók Rádió híreit Harcsás Gergelytől hallják. Holnap lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek, a múlt héten titkos szavazáson választották meg az országgyűlési képviselők. Sulyog Tamás volt államfő jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke látta el. Forsoffer Ágnes közösségi oldalán köszönetet mondott a Sándor Palota főigazgatójának, vezetőinek és munkatársaiknak az átmeneti időszak gördülékeny teljesítéséért. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben az állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Összesen csaknem 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam két házigazdája, Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesz. A közmédia a nemzeti ünnepen élőben közvetíti a zászlófelvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált, kora estétől a Szent Jobb körmenetet, majd a 21 órakor kezdődő tűzi játékot. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Az időjárásról: napos, felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak északon lehet egy-egy gyenge zápor, zivatar. A szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27 és 33 fok között alakulnak az értékek.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Kellemes éjszakát, jó zenehallgatást kíván a Notturno házigazdája Németh Attila, munkatársaim Katona Márta és Mátyus Ottó. 1810-ben született Otto Nikolaj zeneszerző, aki a windsori vígnőkkel beírta a nevét a zene történetébe. A Shakespeare ihlette opera a bécsi Hofoper számára készült, amit az akkori igazgató nevetséges indokkal elutasított. A megbántott szerző így Berlinbe szerződött, és ott mutatta be a zeneművet, a bemutatón ő maga vezényelt. Egyébként ő 16 éves korában megszökött hazúról, Rómába került, ott volt orgonista. A windsori vígnők nyitányát halljuk ma elsőként.

Otto Nikolaj a Windsori Vígnők című operájának remek nyitányát a Lengyel Rádió Szimfonikus Zenekara előadásában hallottuk Lukács Borovics vezényletével. Camilla de Rossi zenéje következik, a San Alessio című oratóriumból egy áriát énekel Agnieszka Kowalczyk.

Agnieszka Kovalcsik és a Muzika Fiorita adta elő Camilla de Rossi egyik áriáját a San Alessio című oratóriumból. A 18. század elején Észak-Itáliában már több hölgy kezdett foglalkozni zenéléssel és komponálással, ami nem volt hétköznapi dolog. Domenico Scarlatti C-dur szonátája következik.

Scarlatti C-dur szonátáját Eduardo López Banzo játszott a csembalón. Most Mozart szöktetéséből következik Constanza C-dur áriája. A műben keveredik a komikus és drámai elem, a karakterek jelleme. Mozart különösen nagy hangsúlyt fektetett a színes orosz-török motívumokkal tarkított megoldásokra.

Mozart szöktetése Szerályból című operájából Konstanza C-dur áriáját Cynthia Zeeden énekelte a Prima la Musica élén. Egy gráci kritikus azt írta, hogy a szöktetés Bécsben egészen rendkívüli tetszés mellett került előadásra, de ez a siker nem magának a darabnak, hanem kizárólag Mozart úr nagyszerű zenéjének köszönhető. Most jazzuádóként Mottettája következik.

Carlo Gesualdo két motettája hangzott el Peter Maxwell Davis átdolgozásában előadta a Graham Ashton Race fúvós együttes. A komponista személyének különleges voltához hozzájárult az a tény, hogy ő egy magasrangú arisztokrata, a nápolyi spanyol alkirálysághoz tartozó Venosa hercege volt. Ruth Gibbs fúvós szimfoniettája következik.

Ruth Gibbs fúvós szimfoniettáját hallottuk. Az angol zeneszerző egyben oboaművész, zongoraművész, karmester és pedagógus volt, nagyon sok műfajban komponált zenét. Edward Elgar Enigma változatai következnek éjszakai zenés műsorunkban, a Nocturnóban, a Bergeni Filharmonikus zenekar játszik.

Edward Elgar Enigma változatait hallottuk. A darab címe Változatok egy eredeti témára. Az Enigma maga a titokzatos téma, amelyet a zenekar soha nem szólaltat meg, csak látes formában van mindig jelen. A bergeni filharmonikus zenekar játszott. Mi pedig Beethoven Ezdur hárfavonós négyesét halljuk.

Beethoven hárfa kvartettjét, az oszlói vonós négyes adta elő. Ezt a művet Beethoven 1809-ben dolgozta ki. A darab a közkeletű melléknevét az első tétel elején a téma bemutatásakor hallható kis pizzicato akkordról kapta. Kedves hallgatóink, két óra van.

A BBC szimfonikus zenekarának hangversenye következik, amelyen elsőként Bach Nun kommt der Heidenheiland című kantátájának részlete hangzott el Ottorino Respighi átdolgozásában. A mű eredetileg egy híres lutheri karácsonyi kánon és orgonamű, amelyet Bach több alkalommal feldolgozott. Respighi tudjuk, hogy sokat foglalkozott a régi zenék átdolgozásával. Érdeklődése a barokk és reneszáns stílusok iránt vezetett oda, hogy több korábbi művet, például Bach korájait is meghangszerelte. Ebben a feldolgozásban az olasz komponista kiemelte a fúvósok és a vonósok színeit. Halljuk ezt a különleges átdolgozást.